0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza pártelnökét, Magyar Pétert, írja az MTI. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnökének, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendszerváltó népünnepét szervez az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. Várhatóan 3 nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, és az utasokat onnan juttatják haza az Európai Uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül, jelentette be Mónika García, spanyol egészségügyi miniszter szerdán Madridban. A tárcavezető elmondta, a hajó Granadilla de Abona kikötőjében ér majd partot. Ez a kikötő a sziget déli repülőterének közelében fekszik, így az utasok hazaszállítását is onnan szervezik majd meg. Hozzátette, a fedélzeten mintegy 150-en tartózkodnak, 23 különböző ország állampolgárai, és jelenleg mindannyian tünetmentesek, írja az MTI. A tegnapi napon kezdetét vette Pakson a kutyaoltás. 5 napon keresztül 5 helyszínre települnek ki a városban dr. Angyal László és dr. Király László állatorvosok, hogy elvégezzék az ebek beoltását. A veszettség elleni oltás minden 3 hónapnál idősebb kutya számára évente egyszer kötelező és rendkívül fontos, mondta a rádiónknak Király László.
2: A veszettség elleni védőoltás az nagyon fontos dolog, mivel a veszettség, betegség maga az ugye egy emberre is veszélyes dolog, nem csak az állatokra. Méghozzá nagyon veszélyes, tehát ez egy halálos betegség. Tehát abban az esetben, hogyha a betegségnek tünetei jelentkeznek állaton, illetve emberen, akkor sajnos már nem lehet segíteni. Egy vírusos betegség, tehát úgy kell elképzelni, hogy nyállal terjed maga a vírus. Tegyük fel, hogy harapás van, akkor egyértelmű, hogy egy nyállal be tud kerülni a szervezetbe a vírus. Másrészt pedig, hogyha valakinek mondjuk sebb van a kezén, és nyállal érintkezik, és nem történt harapás, akkor is történik fertőződés. Maga a vírus az nem túl ellenálló, tehát nagyon könnyen elpusztul, viszont hogyha bekerült a szervezetbe, akkor az idegpályák mentén feljut az agyba, tehát itt nem került be a véráramba a vírus, tehát nagyon nehéz is kimutatni magát a betegséget a kezdeti stádiumba. Felmegy az agynak egy bizonyos részébe a vírus, ott elszaporodik, és onnan gyakorlatilag a nyálmirigyekbe jut az idegek mentén, és így történik igazából a fertőzés.
1: Pénteken Dunakömlődön, szombaton Gyapán, hétfőn pedig Csámpán is lesz oltás. A veszettség elleni oltás elmulasztása 75.000 forint bírsággal büntethető. Családi napot rendeznek a Madarak és Fák napján a Paksi Városi Múzeumban, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem fontosságára. A Magyarországon már több mint 100 éves hagyománnyal bíró napot május 10-én ünneplik, ehhez a hagyományhoz csatlakozik most a Paksi intézmény is a családi nappal. A programra többek között kézműves foglalkozásokkal, madárkereső játékkal, udvari játékokkal várják a résztvevőket. Rossz idő esetén a gyermekeknek szóló foglalkozásokat a múzeumban rendezik meg. A programra május 9-én szombaton délelőtt 9:30-tól délután 13:30-ig várnak mindenkit. A részvétel ingyenes.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Pályarekonstrukció kezdődött a Paksi FC Fehérvári úti stadionjában, adta hírül weboldalán a Paksi Futballklub. A vasárnapi Debrecen elleni találkozót követően azonnal megkezdődtek a munkálatok, amelynek keretében teljesen megújul a futballpálya talaja. A szakemberek már a hét elején munkába álltak, hogy a következő idényre egy jobb minőségű játéktér álljon rendelkezésre. A rekonstrukcióról Balogh Judit, a klub ügyvezetője is nyilatkozott weboldalukon. Közel 10 éves volt már a pályánk gyepszőnyege, melyet folyamatosan próbáltunk a megfelelő minőségen tartani. Az utóbbi években azonban már egyre több problémánk adódott, munkatársaink hiába tettek meg mindent tőlük telhetőt. Teljesen összetömörödött, a vízzel vezetés nem jól működött, valamint a fű minősége sem volt megfelelő. A gyepcserét TAO pályázati forrásból valósítjuk meg, fogalmazott Balogh Judit. A pályaborítása a jövőben is 100%-ban természetes fű lesz, tehát nem hibrid rendszer kerül kialakításra. A felújítás során ugyanakkor jelentősen javul a pálya rétegrendje, amely hosszú távon is stabilabb és jobb minőségű játékfelületet biztosíthat majd a labdarúgók számára. A kivitelezési szerződés értelmében a munkálatok befejezési határideje május 31-e, azonban a jelenlegi ütemben haladva akár ennél korábban is elkészülhet az új játéktér. Amennyiben a határidőig készül el, a klub reményei szerint az is elegendő időt biztosít arra, hogy a pálya megfelelő állapotba kerüljön a bajnoki rajtra, még abban az esetben is, ha az NB1-es csapat nemzetközi kupa szereplésre készülhet, amire komoly esély mutatkozik, tették hozzá.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
4: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: Otthon várlak.
1: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Oroszország nyomatékosan felszólította a világ országait, hogy idejében evakuálják Kijevből diplomatáikat arra az esetre, ha Ukrajna megpróbálná meghiúsítani a május 9-i ünnepségeket Moszkvában. A figyelmeztetés Maria Zaharova külügyi szóvivő videónyilatkozatában hangzott el, amelyet szerdán este tettük közzé a diplomáciai tárca honlapján. Zaharova megismételte, hogy az ünnepségeket célba vevő esetleges ukrán támadás esetén elkerülhetetlenné válik az orosz ellencsapás Kijevre. Emlékeztetett arra, hogy hétfőn az orosz védelmi minisztérium hivatalos figyelmeztető nyilatkozatot tett közzé azzal az ukrán fenyegetéssel kapcsolatban, amely szerint Kijev támadást indít Moszkva ellen az összes orosz számára szent ünnep a nagy honvédő háború győzelem napja alkalmával, írja az MTI. Tájékoztató fórumot rendeznek ma délután a Paks Városkártya közösségi kedvezményrendszerhez való csatlakozásban érdekelt vállalkozások számára. A Paks Város önkormányzata által bevezetni kívánt Paksi Városkártya közösségi kedvezményrendszer a szabályozás kidolgozását és az applikáció fejlesztését követően abba a szakaszba lépett, hogy hamarosan megkezdheti működését. Az önkormányzat tervei szerint az idei városnapjára már egy működő applikációval kedveskedhetnek Paks lakosságának. A kártyarendszer a település lakosainak kedvezményes vásárlási lehetőséget, illetve egyéb előnyöket nyújt, ugyanezzel élénkíti a gazdaságot, hozzájárul a kedvezményt biztosító vállalkozások működőképességének fenntartásához, valamint a szolgáltatások minőségi javulásához. Kérik ezért a Pakson szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat, hogy csatlakozzanak a közösségi kedvezményrendszerhez, és a témával kapcsolatos tájékoztatásra várják az elfogadó helyként érdekelt vállalkozások képviselőit. A tájékoztató fórumot ma délután 3:30-tól tartják a Csengély Dénes Kulturális Központ emeleti előterében. Kiállítás nyílik májusban Nagydorogon, olvasható a Nagyközség hivatalos közösségi oldalán. A Nagydorogi Kézimunka és Hagyományőrző Egyesület a palóchímzés és makramézás alapjai című szakkörön készült munkákból nyit tárlatot. A kiállítást május 29-én pénteken este 6 órakor nyitja meg Csikóné Rózsa szakkörvezető a Nagydorogi Házasságkötőteremben. A tárlat május 29-től június 12-ig lesz látogatható.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Pályarekonstrukció kezdődött a Paksi FC Fehérvári úti stadionjában, adta hírül weboldalán a Paksi Futballklub. A vasárnapi Debrecen elleni találkozót követően azonnal megkezdődtek a munkálatok, amelynek keretében teljesen megújul a futballpálya talaja. A szakemberek már a hét elején munkába álltak, hogy a következő idényre egy jobb minőségű játéktér álljon rendelkezésre. A rekonstrukcióról Balog Judit, a klub ügyvezetője is nyilatkozott weboldalukon. Közel 10 éves volt már a pályánk gyepszőnyege, melyet folyamatosan próbáltunk a megfelelő minőségen tartani. Az utóbbi években azonban már egyre több problémánk adódott, munkatársaink hiába tettek meg minden tőlük telhetőt. Teljesen összetömörödött, a vízzel vezetés nem jól működött, valamint a fű minősége sem volt megfelelő. A gyepcserét TAO pályázati forrásból valósítjuk meg, fogalmazott Balog Judit. A pályaborítása a jövőben is 100%-ban természetes fű lesz, tehát nem hibrid rendszer kerül kialakításra. A felújítás során ugyanakkor jelentősen javul a pálya rétegrendje, amely hosszú távon is stabilabb és jobb minőségű játékfelületet biztosíthat majd a labdarúgók számára. A kivitelezési szerződés értelmében a munkálatok befejezési határideje május 31-e, azonban a jelenlegi ütemben haladva akár ennél korábban is elkészülhet az új játéktér. Amennyiben a határidőig készül el, a klub reményei szerint az is elegendő időt biztosít arra, hogy a pálya megfelelő állapotba kerüljön a bajnoki rajtra, még abban az esetben is, ha az NB1-es csapat nemzetközi kupa szereplésre készülhet, amire komoly esély mutatkozik, tették hozzá.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: Élesztő.
1: Épp jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek május 7-én csütörtökön reggel. Remélem jól aludtatok, és ha már úton vagytok, akkor jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok, és aki már vagy még a munkában van, annak pedig jó munkát és kitartást kívánok a munkaidő végéig. És aki még nem indult el, annak annyit tudok mondani a készülődéshez, hogy odakint jelenleg 15 fokot mutat a stúdió hőmérő. Nem esett az eső, amikor érkeztem a stúdióba, ám azért felhős az ég, úgyhogy mindenkinek azt javasolnám, hogy egy esernyőt dobjon be. Ki tudja, nem tudhatjuk, hogy mi lesz, de majd egy kicsit később részletesen elmondom, hogy milyen időjárás várható az időkép előrejelzése szerint. És akkor néhány közérdekű információval folytatnám. Egyrészt ma még tart a félpályás lezárás, ezt azoknak mondom, akik esetleg délfelől érkeznek a hatos út felől a városba, és a hatos út és a Kölesdi út közötti elkerülő úti szakaszon akarnak bejönni a városba, hogy ott van egy ilyen kis útépítés, ennek okán pedig félpályás lezárás, még egészen holnapig, ha minden jól megy. Aztán a másik, hogy összetartozásért kitüntetésre vár javaslatot az önkormányzat, amit május 28-áig megtehettek egy egyoldalas ajánlással, és mint tudjátok, olyan embereket kell ajánlani erre a kitüntetésre, aki a város nemzetközi kapcsolataiért sokat tett. És még egy közérdekű hír, ami pedig az, hogy a Város Napja programfüzete megjelent, méghozzá a paks.hu oldalon, tehát a város hivatalos honlapján elérhető. Minden fontos információt tartalmaz a Város Napjával kapcsolatban, és hát ez természetesen majd mi is meg fogunk veletek osztani minden fontos információt a jövő hét első felében, ugyanis érkeznek a stúdióba majd a Csengely Dénes Kulturális Központ munkatársai. A Tour de Hongrie miatti lezárásokról is szó lesz, és természetesen minden olyan részletről, ami a város napját, magát a rendezvényt érinti. És már most előjáróban elmondom, hogy jövő héten lesz játékunk is a Városnapja alkalmából, hogy pontosan mi, azt majd jövő héten megtudhatjátok. Nektek nincs más dolgotok, csak minket hallgatni. Nos, akkor ennyi közérdekű információ után nézzük, hogy milyen időjárásra lehet a következő egy-két napban számítani, legalábbis az időkép előrejelzése szerint. A mai napon többször erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben zápor, zivatar is kialakulhat a térségben. Élénk lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet a zivatarok környezetében. Erős, viharos széllökések lehetnek. Reggelre 14 fokig csökken a hőmérséklet, majd délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben, és a holnapi napra pedig azt mondja, hogy hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve kötfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből, legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg. Északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban holnap is 7 és 13 fok közötti hőmérséklet várható, viszont délután szinte már nyár lesz, 20 és 26 fok között mérhetjük majd a maximumokat. Ennyit az időjárásról, a következő két nap időjárásáról, tehát ahogy mondtam, azért nem árt egy esernyőt betenni, biztos, ami biztos, és akkor vessünk egy pillantást most a következő pár óra vendégeire. 7:30-kor Bíró Ilona Mária, Paksi Rendőrkapitányság bűn- és baleset megelőzési előadója érkezik hozzám, akivel a magyar, illetve a közlekedési kultúra napjáról és az azzal kapcsolatos kapitánysági programokról fogok beszélgetni. Aztán 8 órára a Paksi Városi Múzeum kollégái érkeznek. Velük a Madarak és Fák napja alkalmából szervezett családi nap lesz a fő témánk. És 8:30-ra egy tehetséges eszis fiatal érkezik, aki első helyezést ért el az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete által megrendezett 2026-os Kárpát-medencei és nemzetközi részvételű mesemondó és szavaló versenyen, az online kategória versmondóinak 9-12. Évfolyamos kategóriájában. Ő nem más, mint Stadler Csongor, és érkezik vele felkészítő tanára Bese Dóra is. Ezeken felül közé közérdekű információkat, zenei és kulturális érdekességeket, és ebben az órában még programajánlót is hozok, meg persze sok-sok jó zenét, ami segíti a készülődést, és reményeim szerint a munkaidő is gyorsabban eltelik mellettük. És hát természetesen most például egy tök jó kis dallal megyünk tovább, méghozzá ez a dal nem lesz más, mint Dr. Béres és Radics Gigi feldolgozásában Zámbó Jimmy még nem veszíthetek című slágere. Ez egy 2026-os új feldolgozás. Egyébként a mikrofonnál egészen

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az élesztő harmad Gabival. Szép reggelt kívánok mindenkinek, azoknak is, akik most kapcsolódnak be a Paks FM műsorába. Május 7-e csütörtök reggel van, és a mai napon a Gizellák és a Bendegúzok ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse a névnaposokat, sokáig legyen csodálatos napjuk. Jó munkát és jó rádiózást kívánok nekik, és természetesen mindenkinek, aki itt tart velem most ebben a korai reggeli órában, mert hogy 6:45 múlt néhány perccel. Az utakon egyelőre úgy látom, hogy minden a legnagyobb rendben, vagy legalábbis azt mondhatom, hogy a vétel körzetben nincsen olyan baleset, amiről be lehetne számolni. Ez mindig nagyon jó hír, továbbra is vezessetek óvatosan, és balesetmentes közlekedést kívánok nektek. Odakint 15 fokot mutat a stúdió hőmérő, és bár, mint ahogy azt már az előbb is említettem, amikor én érkeztem, nem esett, és hogyha így kinézek, akkor talán, mintha most sem esne, de felhős az ég, ezért tegyetek be azért a biztonság kedvéért egy esernyőt. És akkor egy közérdekű információval folytatjuk az élesztőt, mert hogy jövő héten 14-én érkezik a Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny Paksra, és emiatt a Kishegyi és az Új Templom út szinte egész nap 14-én a verseny napján le lesz zárva a forgalom elől. Ennek megfelelően a Paksi Közlekedési Kft. Buszainak útvonalában is lesz módosulás, és a következő percekben erről fogok nektek egy képet adni, hogy hogyan, milyen módon terelik el a buszokat, merre fognak közlekedni pontosan. Egyébként, ha felmentek a paksbusz.hu-ra, akkor ott megláthatjátok-e a hírek között ezeket a változásokat, amik tehát május 14-ére vonatkoznak. Most a következő a helyzet, tehát a Kishegyi utcát és az Új Templom utcát is lezárják. A Kishegyi utcát azt reggel 17:30-tól este 22 óráig, az Új Templom utcát pedig reggel 9 órától este 7 óráig. Teljesen lezárásra kerül, sem autók, sem buszok, semmi nem közlekedhet. Ennek megfelelően a Paksbusz egyébként arra is felhívja a figyelmét az utasoknak, hogy késésekre lehet számítani a lezárások és a terelések miatt. No, hát akkor nézzük, hogy melyik vonalakon milyen változások lesznek. Ugye az egyes vonalcsoporton belül 1-1-A, ez ugye Gesztenyés utcából indul, és kimegy, Dunakömlődik. Itt a változás lényege, ha jól látom, akkor az, hogy a Gesztenyés utcától nem a szokásos módon megy a busz, hanem elmegy egészen a Kölesdi út. Tehát Neumann János utca, Kölesdi út, és a Kölesdi útról fog majd visszakanyarodni a Tolnai útra, tehát tesz egy ilyen nagyobb kitérőt. Egyébként tök jó, a honlapon meg lehet nézni ezt ilyen térképes formában is. Pirossal mutatják, hogy hol lesz a lezárás, és a zöld, illetve a kék vonalak, azok pedig a buszoknak a vonalai. Tehát a lényeg az az, hogy mindegyik busz, ami egyébként végigmenni a Kishegyi úton, illetve az Új Templom utcán, az egy nagyobb kanyart tesz, és a Kölesdi út felé megy, és a Kölesdi útról fog majd rákanyarodni a Tolnai útra, és onnantól pedig már ugyanaz az útvonala, mint ami egyébként a szokásos útvonal, ha jól látom. Igen, és még egy fontos információ, ez pedig már a május 15-16-ára péntek és szombatra vonatkozik, ami pedig a város napjához kapcsolódik, hogy meghosszabbított menetrenddel közlekednek majd a Paksi Közlekedési Kft. Buszai, ami egészen pontosan azt jelenti, hogy mindkét, ahhoz, hogy mindkét koncertre busszal jöhessetek el, ezért 23 óra 15 percig, tehát majdnem, igen, tehát negyed éjfélig idézőjelben, a Gesztenyés utcából Dunakömlődik, közlekedik majd a helyi járat, úgyhogy aki nagyon szeretné meghallgatni a Halott Pénz koncertet, vagy éppen a Cotton Club Singers koncertet, az jöhet busszal is, és akkor nem kell ott parkolóhelyet keresni meg egyebek, hanem egészen egyszerűen felszáll a buszra, és szépen haza tud menni még 23 óra 15 perckor. Nos, hát ennyi akkor, ami a közlekedési Kft.-nek a közérdekű információja, így a városnap, illetve az azt megelőző nap a Tour de Hongrie kapcsán. Most pedig akkor ismét zenével folytatjuk a reggelt, méghozzá jöjjön akkor egy Sabrina Carpenter dal 2024-ből. Itt az Espresso szól a Paks FM élesztőben.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az idén márciusban a szezonálisan nem igazított adatok szerint csak a tranzakciókat figyelembe véve a háztartások nettó hitelfelvevők voltak, emellett betéteik állományát is növelték, ezzel szemben a nem pénzügyi vállalatok esetében mind a hitelek, mind a betétek csökkentek, közölte a Magyar Nemzeti Bank. A jegybank honlapján szerdán közzétett adatok szerint tranzakciókból adódóan a háztartások hitelállománya 242,7 milliárd forinttal nőtt 13.265 milliárd forintra. A főbb hitelcélok közül a lakáscélú hitelek 173 milliárd forinttal, a személyi hitelek 40,7 milliárd forinttal, a folyószámla hitelek 16,5 milliárd forinttal, a munkás hitelek 9,6 milliárd forinttal, a babaváró hitelek 5,3 milliárd forinttal nőttek, míg a szabad felhasználású jelzálog hitelek 3,5 milliárd forinttal csökkentek. A háztartások betétállománya ugyancsak nőtt tranzakciókból eredően, összesen 21,3 milliárd forinttal, állománya a hónap végén 15.758 milliárd forint volt. A forint betétek esetében 2,9 milliárd forintos, a deviza betétek esetében 18,5 milliárd forintos nettó betételhelyezés volt megfigyelhető a hónapban, írja az MTI. A tegnapi napon kezdetét vette Pakson a kutyaoltás. 5 napon keresztül 5 helyszínre települnek ki a városban dr. Angyal László és dr. Király László állatorvosok, hogy elvégezzék az ebek beoltását. A veszettség elleni oltás minden 3 hónapnál idősebb kutya számára évente egyszer kötelező és rendkívül fontos, mondta a rádiónknak Király László.
2: A veszettség elleni védőoltás az nagyon fontos dolog, mivel a veszettség, betegség maga az ugye egy emberre is veszélyes dolog, nem csak az állatok. Méghozzá nagyon veszélyes, tehát ez egy halálos betegség. Tehát abban az esetben, hogyha a betegségnek tünetei jelentkeznek állaton, illetve emberen, akkor sajnos már nem lehet segíteni. Egy vírusos betegség, tehát úgy kell elképzelni, hogy nyállal terjed maga a vírus. Tegyük fel, hogy harapás van, akkor egyértelmű, hogy egy nyállal be tud kerülni a szervezetbe a vírus. Másrészt pedig, hogyha valakinek mondjuk sebb van a kezén, és nyállal érintkezik, és nem történt harapás, akkor is történik fertőződés. Maga a vírus az nem túl ellenálló, tehát nagyon könnyen elpusztul, viszont hogyha bekerült a szervezetbe, akkor az idegpályák mentén feljut az agyba, tehát itt nem kerül be a véráramba a vírus, tehát nagyon nehéz is kimutatni magát a betegséget a kezdeti stádiumba. Felmegy az agynak egy bizonyos részébe a vírus, ott elszaporodik, és onnan gyakorlatilag a nyálmirigyekbe jut az idegek mentén, és így történik igazából a fertőzés.
1: Pénteken Dunakömlődön, szombaton Gyapán, hétfőn pedig Csámpán is lesz oltás. A veszettség elleni oltás elmulasztása 75 000 forint bírság büntethető. Tájékoztató fórumot rendeznek ma délután a Paks Városkártya közösségi kedvezményrendszerhez való csatlakozásban érdekelt vállalkozások számára. A Paks Város önkormányzata által bevezetni kívánt Paksi Városkártya közösségi kedvezményrendszer a szabályozás kidolgozását és az applikáció fejlesztését követően abba a szakaszba lépett, hogy hamarosan megkezdheti működését. Az önkormányzat tervei szerint az idei városnapjára már egy működő applikációval kedveskedhetnek Paks lakosságának. A kártyarendszer a település lakosainak kedvezményes vásárlási lehetőséget, illetve egyéb előnyöket nyújt, ugyanezzel élénkíti a gazdaságot, hozzájárul a kedvezményt biztosító vállalkozások működőképességének fenntartásához, valamint a szolgáltatások minőségi javulásához. Kérik ezért a Pakson szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat, hogy csatlakozzanak a közösségi kedvezményrendszerhez, és a témával kapcsolatos tájékoztatásra várják az elfogadóhelyként érdekelt vállalkozások képviselőit. A tájékoztató fórumot ma délután 3:30-kor tartják a Csengély Dénes Kulturális Központ emeleti előterében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Három díva érkezik hamarosan ide Paksra, és mindjárt elárulom, hogy kik ők, de nézzük akkor a programajánlót. Méghozzá a következő program, ami a legközelebbi időben, az május 12-e, és a Kultúrkortyok Szabad Egyetem a Babits Mihály Kulturális Központban, ahol Radics Tamás túravezető tart előadást Taskenttől az Araltóig. Üzbegisztán címmel, a belépés természetesen, ahogy azt már megszokhattátok, díjtalan. Május 12-én kedden 18 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermében hallgathatjátok meg ezt az előadást. Aztán május 15-en Kovács Gergő dalestje szintén Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében 19 órai kezdettel, ahol vendég fellépők Málinger Anita és Brantner Tamás lesznek. Málinger Anita énekkel, Brantner Tamás pedig zongorával működik közre ezen a koncerten. Aztán május 16-a, illetve 14-e, amint már említettem, Pakson ugye a Tour de Hongrie, ez az országúti kerékpárverseny. Május 15-e természetesen a Városnapja, és a Városnapja programjai is részletesen megtaláljátok a paksfm.hu/programajánló menüponton, illetve a paks.hu oldalon is természetesen. Csak néhány információ ezzel kapcsolatban, ugye tudjátok, hogy lesz idén is felvonulás, ez 9 órakor fog reggel indulni, és természetesen, ha valaki felvonulóként nem vesz részt, még mindig részt vehet nézőként a felvonuláson, és a felvonulás útvonalán bárhol megállhat, és nézheti azokat, akik viszont vonulnak, és közben valamilyen produkcióval is sokan készülnek. Aztán ezt követően például halászléfőző verseny is lesz, ez a délelőttnek az egyik programja, és közben a sátraknál, a civil szervezetek sátrainál nagyon jó kis programok lesznek, amikre érdemes lehet benézni. És hát természetesen egész nap a színpadi produkciók, fellépések lesznek, ahogy azt már megszokhattátok, ennek is a részletes listáját megtalálhatjátok fönt a paksfm.hu/programajánló menüpontban, és folytatva tovább, természetesen az este pedig nem mással fog véget érni, például 15-én, mint a Halott Pénz koncerttel, amit szerintem már nagyon sokan nagyon vártok, mi is nagyon várjuk, és természetesen másnap pedig, nem, bocsánat, ez volt a 15-i nap, illetve 15-én kicsit megkeveredtem, bocsánat, a napokban, tehát 16-án van a felvonulás, a halászléfőző verseny, és a többi, és a többi, és az a megelőző napon pedig egy ilyen felvezető nap, ahol a Halott Pénz koncert vár majd titeket. Oké, kicsit még korán van nekem is. És akkor ugyanezen a napon, tehát május 15-16-án Simon tornyán pedig várnapok lesznek, és a Simon tornyai várnapnak a fellépője, sztárfellépője pedig a Zaporozsec zenekar lesz. Ez május 16-án 20 órakor a Simon tornyai várban tekinthető meg, úgyhogy a Zaporozsec rajongóknak pedig Simon tornyán a helye, ha éppen nem akarnak a Cotton Club Singers-re kimenni, vagy éppen ugye a 16-ai napnak a Pakson a sztárfelépője a Cotton Club Singers lesz. És akkor május 18-ával folytatjuk, ami pedig egy kalocsai színházi előadás lesz, méghozzá Nyertes Zsuzsa, Fogarasi Bernadett és Egyházi Géza főszereplésével. A címe pedig nem más, mint a Szemen Szedett Igazság, avagy Hazudni Tudni Kell. Ez egy vígjáték két felvonásban, és a Pesti Művész Színház hozza le Kalocsára 19 órai kezdettel a Kalocsai Színházban. És akkor, ahogy említettem, három díva érkezik hamarosan a városba, és ez a három díva pedig nem más, mint Fésűs Nelly, Détár Enikő és Ladinek Judit, ugyanis május 20-án, szerdán 19 órakor Paksra a Csengely Dénes Kulturális Központba egy fergeteges Abba és Boniem koncertsót hoznak el. Erre is erre is lehet jegyet venni már online, és végül, de nem utolsó sorban, pedig egy május 21-i programot ajánlok a figyelmetekbe, ami szintén egy koncert lesz, amin többek között Szulák Andrea és Kocsis Dénes is részt vesznek, méghozzá Szekszárdon 19 órai kezdettel május 21-én a Babits Mihály Kulturális Központban. Ennyit a programokról, még több programért keressétek fel a paksfm.hu/programajánló menüpontot, és onnan szemezgessetek kedvetekre.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Millás FM reggeli ébresztő műsora. Élesztő.
1: 6 óra 48 perckor folytatódik az élesztő, és ismét egy közérdekű felhívással folytatom, méghozzá a tavalyi évhez hasonlóan idén május hónapban is meghirdeti a DC Dunakom ZRT a Kaszára Kapára Paks programot, amelynek keretében kijelölnek egy napot, amikor sok szeretettel várják a paksi lakosságot, hogy együtt dolgozzanak velük, kiemelten a park fenntartó kollégáikkal, és részt vegyenek a zöld felületek gondozásában. Nos, a közelgő város napja miatt ez a nap most május 11-én hétfőn lesz, de tervei között szerepel az is, hogy ősszel egy szombati napra is meghirdessék, hogy mindenki számára lehetőséget tudjanak biztosítani a részvételre. És a május 11-i napon azok számára, akik csatlakoznak a DC Dunakom ZRT-hez a Kaszára Kapára Paks program keretében, majd a vezetőség osztja ki a munkát, illetve kezdi meg, és a műszakot is ők zárják, majd miután végeztek az aznapra kijelölt feladatokkal. Ezen a napon egyébként a DC Dunakom ZRT irodistái is kint lesznek a park fenntartóikkal, és együtt készítik fel az űrgemező területét a közelgő rendezvényre. Várnak mindenkit szeretettel, ha csak egy órára, vagy pár órára, de mindenképp nagyon-nagyon nagy segítség ez a DC Dunakom ZRT szakembereinek, hiszen tudjátok, ahogy annak idején Sárosi Józseftől, a most még vezérigazgatótól, de ugye hamarosan országgyűlési képviselő lesz, ennek megfelelően hát ma fogja kiírni a testületi ülésen a pályázatot a képviselő testület a pozíciójára. Na de a lényeg az, hogy megtudtuk tőle azt, hogy az elmúlt években sokszorosára nőtt a város által gondozandó park felületnek a nagysága, de hát ugye ezzel arányosan nem tudott nőni a költségvetési korlátok miatt a DC Dunakom ZRT-nek az ember állománya. Ennek megfelelően sokkal nehezebb dolguk van. Na, hát ezért érdemes néha segíteni azoknak is, akik például a lakótelepen laknak, és nem idézőjelben a saját kertjüket kell gondozniuk, mint a családi házas övezetben lakónak. Úgyhogy Kaszára Kapára Paks, hogyha van időtök, akkor hétfőn várnak benneteket szeretettel, és azért ez egy fontos információ, hogy természetesen a reggelt, a programot munkavédelmi oktatással kezdik majd meg, és ez alapján lehet majd elindulni. A városnapján pedig majd a jelentkezőket, vagy a résztvevőket, azokat egy tálételre meg fogják vendégelni. Ennyi közérdekű felhívás után, akkor ismét egy dallal folytatjuk, és a dal után pedig Robi hamarosan hozza

0: közlekedj velünk!
1: Mielőtt Robi hozza a híreket, gyorsan elmondom, hogy mi a helyzet a vételkörzet útjain. Nos, balesetről szerencsére nem tudok beszámolni, ez mindig nagyon jó hír. És akkor nézzük, hogy milyen útépítések vannak, amik esetleg érinthetnek benneteket, mert éppen mondjuk innen Paksról tartotok Pestre. Akkor az M6-os autópályán Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták a forgalom. A Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad, ehhez kapcsolódóan az M0-es autóút felé vezető oldalon a 18-as kilométernél lévő Érd észak csomópontot átépítik, ezért a le- és a felhajtó ágat is lezárták a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Aztán szintén az M0-as autóút felé vezető oldalon a 21-es kilométernél lévő 6-os főúti csomópontban a felhajtóágat lezárták, és Bátaszék térségében felújítási munkák kezdődtek a főváros felé vezető oldalon a 163-as és a 162-es kilométer között a leálló, illetve a gyorsító sávot elkerítették a járművek elől, ugyanitt a Bátaszék csomópont lehajtó ágát is lezárt.

0: helyette a Szekszárd csomópontban, a 151-es kilométernél visszafordulva lehet a környéket elérni. Bátaszék után a B és a C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják, a 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható, tehát ez volt az M6-os autópálya, aztán az M0-es autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet, tehát aki esetleg majd Budapestről tart hazafelé, annak lesz ez egy fontos információ. A 6-os főúton Dunaszentgyörgy és Bonyhád között kaszálnak mozgó tereléssel, a 123-as kilométertől a 160-as kilométerig útszűkületre kell számítani az aktuális munkaterületnél, szintén a 6-os főúton Hird határában a 187-es kilométernél pedig csomópontot építenek. Mindkét oldalon útszűkületre kell számítani. És akkor nézzük még a vételkörzet távolabbi, vagy hát a vételkörzetnek további útjait. Az 51-es főúton például Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták. És az 53-as főúton Kiskörös külterületén kátyúznak, a 27-es és a 28-as kilométer között lezárják az útpályát, a 61-es főúton pedig Pince helyen, a 43-as kilométernél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot, útszűkületre és sebességkorlátozásra számítsatok.
1: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
4: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza pártelnökét, Magyar Pétert, írja az MTI. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnökének, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendszerváltó népünnepét szervez az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. Tájékoztató fórumot rendeznek ma délután a Paks Városkártya közösségi kedvezményrendszerhez való csatlakozásban érdekelt vállalkozások számára. A Paks Város önkormányzata által bevezetni kívánt Paksi Városkártya közösségi kedvezményrendszer a szabályozás kidolgozását és az applikáció fejlesztését követően abba a szakaszba lépett, hogy hamarosan megkezdheti működését. Az önkormányzat tervei szerint az idei városnapjára már egy működő applikációval kedveskedhetnek Paks lakosságának. A kártyarendszer a település lakosainak kedvezményes vásárlási lehetőséget, illetve egyéb előnyöket nyújt. Ugyanezzel élénkíti a gazdaságot, hozzájárul a kedvezményt biztosító vállalkozások működőképességének fenntartásához, valamint a szolgáltatások minőségi javulásához. Kérik ezért a Pakson szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat, hogy csatlakozzanak a közösségi kedvezményrendszerhez, és a témával kapcsolatos tájékoztatásra várják az elfogadóhelyként érdekelt vállalkozások képviselőit. A tájékoztató fórumot ma délután 3:30-kor tartják a Csengély Dénes Kulturális Központ emeleti előterében. Családi napot rendeznek a Madarak és Fák napján a Paksi Városi Múzeumban, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem fontosságára. A Magyarországon már több mint 100 éves hagyománnyal bíró napot május 10-én ünneplik, ehhez a hagyományhoz csatlakozik most a Paksi intézmény is a családi nappal. A programra többek között kézműves foglalkozásokkal, madárkereső játékkal, udvari játékokkal várják a résztvevőket. Rossz idő esetén a gyermekeknek szóló foglalkozásokat a múzeumban rendezik meg. A programra május 9-én szombaton délelőtt 9:30-től délután 13:30-ig várnak mindenkit. A részvétel ingyenes.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Pályarekonstrukció kezdődött a Paksi FC Fehérvári úti stadionjában, adta hírül weboldalán a Paksi Futballklub. A vasárnapi Debrecen elleni találkozót követően azonnal megkezdődtek a munkálatok, amelynek keretében teljesen megújul a futballpálya talaja. A szakemberek már a hét elején munkába álltak, hogy a következő idényre egy jobb minőségű játéktér álljon rendelkezésre. A rekonstrukcióról Balogh Judit, a klub ügyvezetője is nyilatkozott weboldalukon. Közel 10 éves volt már a pályánk gyepszőnyege, melyet folyamatosan próbáltunk a megfelelő minőségen tartani. Az utóbbi években azonban már egyre több problémánk adódott, munkatársaink hiába tettek meg minden tőlük telhetőt. Teljesen összetömörödött, a vízzelvezetés nem jól működött, valamint a fű minősége sem volt megfelelő. A gyepcserét TAO pályázati forrásból valósítjuk meg, fogalmazott Balogh Judit. A pályaborítása a jövőben is 100%-ban természetes fű lesz, tehát nem hibrid rendszer kerül kialakításra. A felújítás során ugyanakkor jelentősen javul a pálya rétegrendje, amely hosszú távon is stabilabb és jobb minőségű játékfelületet biztosíthat majd a labdarúgók számára. A kivitelezési szerződés értelmében a munkálatok befejezési határideje május 31-e, azonban a jelenlegi ütemben haladva akár ennél korábban is elkészülhet az új játéktér. Amennyiben a határidőig készül el, a klub reményei szerint az is elegendő időt biztosít arra, hogy a pálya megfelelő állapotba kerüljön a bajnoki rajtra, még abban az esetben is, ha az NB1-es csapat nemzetközi kupa szereplésre készülhet, amire komoly esély mutatkozik, tették hozzá.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: műsora. Élesztő.
1: Bebe Rexa és a New Religion 2026-os dala után itt az Élesztőben folytatjuk ismét. És egyébként, aki ebben a dalban némi prodigis beütést vett észre, szerintem nem téved nagyot. Nekem legalábbis a No Good című szám elejére nagyon-nagyon hasonlít ez a dal. És akkor a folytatásban, ahogy azt említettem, közérdekű információval folytatom, méghozzá a mai napon 3:30-kor, tehát csütörtökön 3:30-kor a Csengedénes Kulturális Központ emeleti előterébe várja a paksvárosi önkormányzat a vállalkozásokat, a helyi vállalkozásokat, méghozzá a városkártyával kapcsolatban, ugyanis azt tudjátok, hogy Paks városa szeretné bevezetni a városkártyát, és ennek az applikációnak a fejlesztése már abban a szakaszba lépett, hogy hamarosan megkezdheti a működését, ha minden jól megy, akkor jövő héten a város napjára már egy működő applikációval kedveskedik a város a lakosságnak. A városkártya egy közösségi kedvezményrendszer, és természetesen nem csak azt igényli, hogy legyenek használói, hanem azt is igényli, hogy legyenek olyan aktív elfogadó helyek, akik élnek a lehetőséggel, és a városkártyát magát elfogadják az üzleteikben. Nos, őket várja most majd Paksváros önkormányzata a mai napon 3:30-re, a Csengedénes Kulturális Központ emeleti előterében. Egyébként a kártyarendszerről magáról azt lehet tudni, hogy ez egy kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít a település lakosainak, illetve egyéb például tájékoztatási előnyöket is nyújt, és ugyanezzel emellett élénkíti a gazdaságot, hozzájárul a kedvezménybiztosító vállalkozások működőképességének fenntartásához, valamint a szolgáltatások minőségének a javulásához. A Városkártya applikáció bevezetésének kedvező hatása, hogy elsősorban a településen történő vásárlásra ösztönöz, ezzel növeli egyrészt a helyi vállalkozások forgalmát, másrészt pedig közvetve hozzájárul a város munkahelyeinek megőrzéséhez, valamint további új munkahelyek létesítéséhez. Harmadrészt lehetővé teszi Paks lakosai számára a település vállalkozásainak és az általuk forgalmazott termékeknek a megismerését is. Nos, hát a témával kapcsolatos tájékoztatóra kerül tehát sor, és itt most elsősorban a vállalkozások a célközönség, tehát a mai napon 3:30-kor a Csengedénes Kulturális Központban. Aki tud a vállalkozók közül, az legyen ott, és hallgassa meg, és csatlakozzon, mint elfogadó hely a Városkártya programhoz. Ennyit erről a felhívásról, és akkor most ismét zenével folytatjuk. Ava Max-tól következik a Spot Fake 2024-ből, itt a Paks FM élesztőben.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 17 perckor, május 7-én folytatódik az élesztő. Köszi, hogy velem tartotok, és ahogy azt ma már említettem nektek, ma Gizellák és a Bendegúzók ünneplik a névnapjukat, úgyhogy ha van ilyen nevű ismerősötök, akkor ne felejtsétek el felköszönteni őket, és természetesen a születésnapos ismerőseitekről se feledkezzetek meg, ha egy mód van rá. És a folytatásban egy gyors időjárás előrejelzést mondanék azok kedvéért, akik esetleg reggel 6 órakor még nem hallgattak bennünket, de még nem indultak el otthonról. Nos, mindenképpen tegyetek be egy kis esőkabátot vagy esernyőt a táskátokba, mert hogy bizony a mai napon többször erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben zápor, zivatar is kialakulhat a térségben az időkép előrejelzése szerint. Élénk lökések kísérik a déli-délnyugati szelet, a zivatarok környezetében erős viharos széllökések lehetnek. Itt Pakson reggel nem volt szél, ezt mondjuk elmondhatom, de hát természetesen ez napközben változhat. Reggelre 14 fokig csökken a hőmérséklet, itt a stúdió hőmérő 15,5 fokot mutat, majd délután 21 fok körül alakulhat a hőmérséklet a térségben, és a holnapi napon is hasonló idő lesz, annyi különbsége, hogy már akár 26 fokig is felmehet a hőmérő higanyszála. Hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve kötfoltok is képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. A záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton érénkülhet meg. Az északira, északnyugatra forduló szél a délelőtti órákban, és ahogy azt említettem, tehát holnap reggel 7 és 13 fok között alakul majd a hajnali hőmérséklet, és délután pedig 20 és akár 26 fokot is mérhetünk, tehát szinte már nyár lesz. Ennyit az időjárás előrejelzésről, és akkor ismét felhívom a figyelmeteket arra, hogyha felmentek a paksbusz.hu honlapra, akkor ott tájékozódhattok a Tour de Hongrie, illetve a Városnapja miatti forgalmi változásokról. Röviden zanzásítva a lényege az, hogy a Tour de Hongrie napján le lesz zárva a Kishegyi út és az Új Templom út is, ezért a busz az egy kerülő útvonalon közlekedik, majd a Kölesdi út felé, és onnan fog ráfordulni igazából a Tolnai útra. És emellett pedig a város napján, illetve 15-én és 16-án is meghosszabbított menetrenddel közlekednek a Paks busznak a buszai, és 23 óra 15 perckor a Gesztenyés útról indul az utolsó járat, és ezzel haza lehet menni a koncertekről, tehát megvárja a koncertek végét. Ennyit erről, és akkor ismét folytassuk egy kis zenével, és hamarosan csatlakozik hozzám Bíró Ilona Mária, a Paksi Rendőrkapitányság bűn és baleset megelőzési előadója, akivel nem másról, mint a közlekedés kultúra napjáról lesz szó, meg hát természetesen kíváncsian várom, hogy mit tekintünk közlekedési kultúrának, mi minden tartozik hozzá, és ennek kapcsán ugye a Paksi Kapitányság egyébként egy programot is szervez, úgyhogy ezzel kapcsolatban érkezik hozzám majd Ica, szóval tartsatok velem továbbra is, és hallgassátok továbbra is a Paks FM élesztőt.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Két magyar vonatkozású tudományos hírrel is érkezem majd, ugyanis magyar űrmisszió indulhat a Holdhoz, és 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor. Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, ezzel már ausztrál kutatók foglalkoznak, miközben az egyik repülőgépgyártó azon van, hogy 15 éven belül kijöjjön az első zéró kibocsátású repülőgéppel. Egy éves évfordulója okán újra vizsgálták a szakértők, hogy miért maradt áram nélkül az ibériai félszigeten tavaly 60 millió ember. Érdekes okokat hoztak nyilvánosságra, és dél-koreai kutatók mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel akarják áttörni a nyelvi falakat a színházakban. Ezekkel mind foglalkozunk, valamint azzal, hogy immár biztosan bebizonyosodott, hogy az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának. Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Oroszország nyomatékosan felszólította a világ országait, hogy idejében evakuálják Kijevből diplomatáikat arra az esetre, ha Ukrajna megpróbálná meghiúsítani a május 9-i ünnepségeket Moszkvában. A figyelmeztetés Maria Zaharova külügyi szóvivő videónyilatkozatában hangzott el, amelyet szerdán este tettük közzé a diplomáciai tárca honlapján. Zaharova megismételte, hogy az ünnepségeket célba vevő esetleges ukrán támadás esetén elkerülhetetlenné válik az orosz ellencsapás Kijevre. Emlékeztetett arra, hogy hétfőn az orosz védelmi minisztérium hivatalos figyelmeztető nyilatkozatot tett közzé azzal az ukrán fenyegetéssel kapcsolatban, amely szerint Kijev támadást indít Moszkva ellen az összes orosz számára szent ünnep, a nagy honvédő háború győzelem napja alkalmával, írja az MTI. Várhatóan 3 nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, és az utasokat onnan juttatják haza az Európai Uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül, jelentette be Mónica García, spanyol egészségügyi miniszter szerdán Madridban. A tárca vezető elmondta, a hajó Granadilla de Abona kikötőjében ér majd partot. Ez a kikötő a sziget déli repülőterének közelében fekszik, így az utasok hazaszállítását is onnan szervezik majd meg. Hozzátette, a fedélzeten mintegy 150-en tartózkodnak, 23 különböző ország állampolgárai, és jelenleg mindannyian tünetmentesek, írja az MTI. Időközi polgármesterválasztást rendeznek Aparhanton, többen is indulnak a település vezetéséért. Aparhant korábbi polgármestere nemrégiben jelentette be, hogy visszavonul pozíciójából, így időközi választást kellett kiírni a településen, melyet május 31-én tartanak. A Bonyhád melletti község vezetéséért 7 jelölt is indul a választáson, Fábián László, Cseke Csaba, Bankbarajt Zsuzsanna, Visnyei Gabriella, Cakó Ernő, Sasvári Erika és Olá Magdolna méretteti meg magát a voksoláson. A jelöltek mindegyike függetlenként indul a választáson. Aparhanton 2 szavazókörben adhatják majd le voksaikat a választópolgárok. A településen összesen 807 választásra jogosult személy szavazhat az időközi választáson. Az egyes számú szavazókörbe tartozó lakosok az önkormányzati hivatalban, a kettes számú szavazókörbe tartozók az óvodában adhatják majd le voksaikat. Ismét telefonos csalók szedték áldozatukat, ezúttal egy dombovári férfit csaptak be ismeretlenek, gyorsan megtérülő, nagy hozamú pénzügyi lehetőség ígéretével, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A napokban tett feljelentést a dombovári rendőrkapitányságon az a helyi férfi, aki még 2025 nyarán talált az interneten egy befektetési lehetőségről szóló hirdetést. Először telefonon hívták fel, és akkor még nemet mondott, de másodszorra meggyőzték, ezért befizette az első 100 000 forintot, amit euróra váltva utalt el. Ezt követően egy alkalmazáson keresztül tartották a kapcsolatot, hetente vagy két hetente hívták az aktuális lehetőségek és befizetések miatt. Egyenlege alakulását egy kereskedési platformon tudta követni. Annyira meggyőzte az üzletkötő, hogy egyszer 5 millió, aztán még 3 millió forint kölcsönt vett fel befektetési céllal a férfi. Azt követően újabb ajánlatokat kapott, de már nem akart több hitelt, és jelezte, hogy nem szeretne többet befektetni. Az üzletkötő meggyőzte, hogy segítsen különböző utalásokban. A magyarázat az volt, hogy a kereskedéshez szükséges, hogy legyen pénzmozgás a számláján, ezért utalnak majd oda különböző összegeket, amiket tovább kell küldenie. A kérésnek eleget tett, az egyenlegén akkor már közel 57 000 dollárt látott, amit szeretett volna kivenni, de a feltételként szabott újabb 2 milliót már nem volt hajlandó befizetni. Ezután még kísérletet tettek, hogy kicsalják a pénzét, a teljes összeg elvesztésével fenyegették, majd megszakadt a kapcsolat. Az átvert férfitől így több mint 8 millió forintot csaltak ki a bűnözők. A rendőrség továbbra is kéri, hogy legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók az online térben kötött üzleteknél.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a PaksFM mobil applikációján. PaksFM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a PaksFM ébresztő műsorához. Élesztő! Élesztő! 1, 2, 3, 4!

0: Paksefem reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 37 perckor folytatódik az élesztő, odakint már 17 fokot mutat a stúdió hőmérő, és megérkezett hozzám a stúdióba első vendégem, akit ígértem, méghozzá Bíró Ilona Mária, a Paksi Rendőrkapitányság bűn és baleset megelőzési előadója, zászlós rendfokozatban. Szia, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt! Üdvözlök mindenkit én is!
1: Azért vagy itt a mai napon, mert hogy a közlekedési kultúra napjáról fogunk beszélgetni, és ennek kapcsán a Paksi Kapitányságnak a programjáról, de akkor először egy picit beszéljünk arról, hogy mi is tartozik bele a közlekedési kultúrába. Sokan talán azt gondolják, hogy csak és kizárólag az autósokról van szó ilyenkor. De hogy is van ez?
2: Hú, hát pedig nem. Igaz? Tehát ahogy kilépsz az ajtón, odahaza, az utcára, már közlekedő vagy, még hogyha gyalogosan is. De ugyanez vonatkozik a kerékpárosokra, rolleresekre, vagy bármilyen, aki csak sportol, fut, már akkor is részt vesz a közlekedésben, mondjuk itt a városon belül, és akkor jönnek az autósok, a tömegközlekedés, a vonat, a repülő, de tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok minden tartozik ide. És ezen a napon szeretnénk felhívni, hogy igenis, egy kicsit közelebb kerüljünk egymáshoz. Ez a program egyébként 2015 óta működik, Bíró József közlekedési szakember álmodta meg, és azóta minden évben van, és egyre nagyobb, és egyre többen szerepelnek benne, és mindig tágítjuk ezt a dolgot, hogy tényleg figyeljünk erre is, hogy legyen jó közlekedési kultúránk, mert annyira még nem igazi, szerintem így az európai, többi európai országhoz képest.
1: Na, ezt akkor mindjárt ki is vesézzük, csak még annyit mondjunk el, hogy ez pontosan melyik napon van?
2: Ez most május 11-én van maga a napja, tehát a közlekedési kultúra nap az május 11, de olyan széles palettán mozgunk, hogy előtte és utána is vannak még programok egyébként így országosan.
1: Értem. És akkor, ha jól értem, akkor minden rendőrkapitányság országszerte ezen a napon a magyar
2: vagy
1: rendőrségen
2: ezen, vagy
1: belül,
2: előtte,
1: vagy előtte való napon, valamikor
2: belül,
1: itt
2: igen, ebbe a hétbe, és akkor igen. De nem csak a rendőrkapitányságok, tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon sokan szerepelnek ebbe a programba. Tehát iskolák, óvodák, civil szervezetek, a Magyar Autós Klub, tehát, hogy tényleg nagyon sokan szerepelnek ebbe a programban.
1: És mondod, hogy a magyar közlekedési kultúra valamelyest elmarad a nyugati kultúrától, közlekedési kultúrától. Miben más az itteni közlekedési kultúra? Miben kellene fejlődni?
2: Hát szerintem az előzékenységbe, a türelembe. Ez nagyon fontos, hogy az odafigyelésre, hogy igen, tehát, hogy ne csak az legyen, hogy én sietek, most nekem, mert én, és nem, akkor nézzünk ki jobbra, nézzünk ki balra, és engedjük elénk azt az autóst, gyorsabban halad akkor a forgalom, ha rávillantunk, hogy gyere, megadom az elsőbséget, lemondok róla, tehát, vagy ugyanez az autósok biciklisek között, hogy ne úgy tekintsünk rájuk, hogy ő az én idegesítő pontom ma az a kerékpáros, mert mondjuk én autóval vagyok, de ugyanez mondható a kerékpáros gyalogos között, vagy bármi mást, vagy a rollereseket, hogy igen, tehát egy nagy rész vagyunk, és együtt kell dolgoznunk.
1: Igen, egyébként csak így most, ahogy mondtad, beszéltél, eszembe is jutott az, amikor cseresznyésbe biciklizik ki az ember, és ugye ez egy egysávos út, tehát eleve ugye nagyon szűk, és az autósok zöme tényleg, hát azt hagyjuk, hogy nem feltétlenül tartja be az 50-es sebességkorlátot, de még ráadásul ahogy én tapasztaltam, nem lassít le a kerékpáros mellett, pedig hát azért van annak az autónak olyan menetszele, főleg, hogyha gyorsan megy, hogy hát azért igencsak egy kerékpáros védtelen ezzel szemben, és például ez lehet egy példa arra, hogy legyünk figyelemmel a másikra, és gondoljuk végig azt, hogy másik járművön ül valaki.
2: Mit érez,
1: és hogy tényleg azért óvatosabban kell mondjuk egy ilyen helyzetbe is közlekedni.
2: Hát igen, egy jó pár évvel ezelőtt lettek kihelyezve táblák, hogyha megyünk innen a Fehérvári útról kifele, Németkér fele, vagy pedig megyünk Tengelic fele, tehát nagyon sok tábla van kihelyezve, hogy kerékpárosokra figyeljenek, hogy tartsák azt a másfél méter oldaltávolságot, stb. Hát próbáljuk nagyon sokféle módon felhívni a figyelmet tényleg arra, hogy figyelmesek legyünk egymással, És ez egy ilyen nap.
1: De hát nagyon sietnek. Igen.
2: Na. És mindenki siet, igen.
1: Igen. Na, de akkor beszéljünk arról, hogy nektek mikor lesz pontosan a Paksi Rendőrkapitányságnak ez a közlekedési kultúra napja alkalmából szervezett programotok.
2: A mi programunk az holnap lesz, tehát mi 8-ára tűztük ki ezt a napot, és tehát péntek délután fönt az Atompályán a Csengei Dénes Kulturális Központ és az egyik üzlet, bevásárlóüzlet, vagy nem is tudom, hogy meg bolt.
1: Bolt.
2: Jó, lehet közötti bolt. Területe, ahol ki van rakva a Paks felirat ott a szökőkútnál, tehát mi ott leszünk, oda várjuk az érdeklődőket, 2-től 6-ig, és nagyon sokféle programmal készülünk. A Csengei felajánlotta nekünk, a Csengei Dénes Kulturális Központ felajánlotta nekünk a Vissikliket, nem tudom, hogy hallottál.
1: Micsoda?
2: Ezek kerékpár, és van egy kosár elől, és azért viszikli, tehát nem bicikli, viszikli, mert viszel egy utast magaddal.
1: Ja, értem.
2: És ebből van nekik egy pár, és akkor ezt felajánlották minden évben, mert ez nem csak most volt nekünk, már nagyon régóta vannak ezek a programok, de ők minden évben ezt felajánlják, és akkor lehet menni ott. Nagyon érdekes egyébként vele kerékpározni, mert hogy elől van a súly, mint egy de talicskát tolnál, vagy nem is tudom, hogy próbáljam elmondani, de lesznek gokártok, azt is ki lehet próbálni, de lábbalhajtós, tehát csak is lábbalhajtós, de hogyha valaki a saját kerékpárjával kicsik, nagyok jönnének, akkor azt is megtehetik, mert egy kerékpáros kis pályát fogunk felállítani, de inkább gyerekeknek, úgyhogy kipróbálhatják, különböző kressz kérdések lesznek, pinkó tábla, az egy hatalmas nagy tábla, ahol be kell dobni egy hát egy ilyen kis korongot, és akkor ahova lemegy, abba a kérdéscsoportba, a közlekedéssel kapcsolatban, ott fogunk kérdéseket feltenni azzal kapcsolatban. Sebesség, táblák, és hasonló dolgok. Kerékpáros vagy gyalogos közlekedés. Gyerekeknek, kicsiknek színező, kirakó, tehát tényleg nagyon színes repertoárunk lesz a kicsiktől a nagyokig.
1: Oké, szóval akkor tulajdonképpen minden korosztályt
2: minden
1: szeretnétek
2: megszólítani. Hát mindenki ezzel a közlekedik, tehát igen, mindenki abszolút. A legkisebbektől a legidősebbekig, mindenki közlekedik.
1: És azt mennyire látod egyébként most így az sok év távlatában, mert akkor 2015-ben indult, ha jól emlékszem, ezt mondtad, tehát mennyire látod például azt, hogy azok a gyerekek esetleg, akik még akkor 2015-ben akár részt vettek egy ilyenen, hogy mennyivel látott például a fejlődést azért az évek során a közlekedési kultúrában? Tehát van ennek valamiféle foganatja, hatékonysága? Megyünk azért előre, optimisták vagytok, vagy topogunk egy helyben?
2: Hát én nagyon optimista vagyok, mert ezen a napon kívül én járok azért az iskolákba baleset megelőzni is, és vannak különböző ilyen programok, például a KEVE program, ahol kerékpározni tanulunk a gyerekekkel, és a kerékpározás szabályait próbáljuk átadni nekik. De például tegnap Dunaföldváron voltam egy óvodába, és egész kicsiknek adtam, vagyis tartottam előadást, és ott is a közlekedés volt az elsődleges, és a gyalogos közlekedés, járdánhol közlekedünk, mikor fogjuk meg anyának, apának a kezét, mit kell csinálni, amikor átkelünk egy úttesten, hol kelünk át az utat, merre nézünk. Tehát nagyon-nagyon sok mindent átvettük, és én úgy láttam, hogy a gyerekek tudják, tehát azért anya, apa felkészít őket, hát az, hogy betartják, az más tészta, mert feszegetik a határaikat, de a felnőttek is, tehát tudnak, meg tudják ezt lépni, hogy ők tényleg jól és biztonságosan közlekedjenek, csak nem biztos, hogy épp akkor abban a pillanatban akarják.
1: Igen, egyébként nagyon cuki volt tegnap pont az utcán, ahogy sétáltam, egy apuka tanította a kislányának, hogy amikor egy útkereszteződéshez érsz, akkor először így körbenézel, és megnézed, hogy jön-e valami, vagy sem. De láttam a kislányon, hogy ő még ahhoz pici volt, hogy ezt így nagyon-nagyon magáévá tegye, de nagyon-nagyon cuki volt azért az igyekezet. Megvolt legalábbis az apukában és a kislányban is valamelyest.
2: De ezt így is kell, nagyon kiskorba kell elkezdeni, igen. És utána ez neki teljesen természetes lesz. Mert nálunk is így volt, amikor a fiam még picike volt, és beültünk az autóba, és becsatoltam neki a gyerekülésbe a biztonsági öv, stb. És egy idő után ő nem, tehát soha nem tiltakozott, mert már pici babakora óta így volt, és a mai napig neki az az első, hogy beül, és akkor beköti magát. És nem kellett beszélgetni róla, hogy miért, vagy Nem, tök természetes
1: volt. Igen, neki. Egyébként ez egy tök érdekes dolog, ez a biztonsági övet bekapcsoló, nem kapcsoló. Én is olyan vagyok, beülök, azonnal kapcsolom, és egyszerűen eszembe se jut, hogy ne. És vannak azok a típusú emberek, akik meg ezt valamilyen, nem is tudom, ilyen korlátként
2: pontosan,
1: élik.
2: Pontosan, vagy... szabályozzák, korlátozzák a mozgásába, nem tudom, mit szeretne csinálni az autóba, de... Az interneten van fent egy kép, vagy mém már, bocsánat, most így nem is emlékszem rá, csak a szövegre, hogy te úgy gondolod, hogy a biztonsági öv korlátoz, mennyire korlátozna a mozgásodba egy kerekesszék, hogyha mondjuk
1: hát,
2: egy baleset.
1: Na,
2: és ez valahogy
1: ez
2: úgy
1: jó.
2: Van meg.
1: Igen. Ez nagyon, ez nagyon
2: durva, de
1: durva,
2: sajnos...
1: De jó, igen, tehát azért ez felhívja a figyelmet.
2: Csak elég bekapcsolni
1: gondolom.
2: A híreket, megnézni a híradót, az első 10 percét. Baleset, igen. Baleset, halálos, baleset, igen. Sérülés.
1: Igen, vigyázni kell. Na, én viszont még egy picit itt maradva a gyerekek témánál, meg hát azért most már a felnőttek is ugye nagyon sokszor használnak fülest, tehát hogy zenét hallgatnak közlekedés közben. Igen. Ezt ti szakemberként hogy látjátok?
2: Nem szabad. Tehát ez, tehát nem használhatunk fülest se autósként, tehát hogy hallod a forgalmat magad körül, tehát jöjjön egy szirénázó mentő, vagy bármi, csak dudáljanak rád, mert valamivel jelezni szeretnének, hogy valami veszély történik. Tehát nem hallod meg autósként se, gyalogosként se, rolleresként és kerékpárosként se. És nagyon sokszor én is látom, hogy futók is használják, én teljesen értem, de akkor nem, amikor például bent a városba futnak. Akkor én ezt nem nagyon értem, és nem tartom helyesnek, mert tényleg nem hallja a körülötte lévő dolgokat. Akkor kint az erdőbe futsz, hát jól van, de ott is lehet azért valamit, tehát hallani kellene, legyen egy vaddisznó, vagy valami, ez rengeteget járok én is erdőbe sétálni, ezért találkozik az ember, és hogyha nem figyel...
1: Igen, mondjuk, igen, nem szeretnék én se egyszer úgy járni, hogy... 5 méterre ott van egy vaddisznó, mert nem hallottam meg, hogy közeledik. Oké, amit még nem kérdeztem, de szerintem erről is beszéljünk, hogy magán a holnapi rendezvényen tehát, amit a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából szerveztek a Csengely Dénes Kulturális Központ mellett ott a Paks feliratnál, hogy milyen konkrét baleset megelőzési témák fognak előkerülni, mert ugye mondtad, hogy gokártozni lehet, meg biciklizni, meg egyéb ilyen programokat
2: készültök.
1: Lesznek
2: ilyen különböző kressz kérdések, tehát hogy előzzük meg, és akkor a gyerekeket is már eleve arra próbáljuk, tehát a helyes irányba próbáljuk terelni őket, hogy tanuljanak meg ügyesen közlekedni. És a gyerekeknél is van külön gyalogos közlekedésre való kérdések, vagy kerékpárosra, és ugyanez van a felnőtteknél is, úgyhogy nagyon jók szoktak lenni ezek a programok, máskor is már kivittük ezt a PIN-kód táblát, amiben a kressz kérdések vannak, és elég jól tudják egyébként a kresszt a magyarok, akikkel mi így itt találkozunk, már csak be kell tartani őket.
1: Na hát igen, be kell tartani őket, ez lenne a legfontosabb, mert igazából bármilyen szabály annyit ér, amennyit betartanak belőle. Van esetleg még valami,
2: még egy
1: amit
2: pillanat,
1: mindenki...
2: mert 2025-ben ehhez a programhoz hozzácsatolódtak elég szépen a legkisebb gyerkőcök is, tehát az óvodások és a kisiskolások, és ők egy... Tehát őket egy olyan programba vontuk be, amikor ugye az óvodák, iskolák környékén, ahol van gyalogos átkelőhely, lassíts, értem, érted, tehát ilyen feliratokkal, különböző kis molinókkal, rajzokkal hívták fel az autósok figyelmét, hogy ott igenis nagyon sokan vannak gyerkőcök, és hogy jobban figyeljenek rájuk. Úgyhogy 2025 óta ez is van, és most is van gyermekrajzpályázat. Tényleg nagyon sok minden van, még egy a Közlekedési Kultúra napjának van honlapja. Nyugodtan fel lehet oda menni, országosan meg lehet nézni, hogy milyen programok vannak. Rengeteg pályázat van egyébként, amire lehet jelentkezni, akár dalpályázat, rajzpályázat, hogy az év hídja, az év kerékpárútja, és ezeket mi szavazhatjuk meg?
1: Aha.
2: Tehát akik ezeken közlekednek.
1: A honlapot?
2: A Közlekedés Kultúra Napja.
1: A Közlekedés Kultúra Napja, tehát ezt kell
2: beírni. Ezt kell
1: beírni,
2: és akkor... ott van, azt rögtön feldobja, és tényleg rengeteg programot van fent, és fönt vannak pályázatok, amire bárki pályázhat.
1: Na, hát ezek tök jó hírek, majd akkor meg is fogjuk nézni, és szerintem ezt a Paks FM hallgatóinak akkor be is fogjuk dobni itt a nap folyamán a műsorba.

0: rendőrségem.
1: Köszönjük szépen.
0: Nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
1: Szép napot.
0: Neked is. Bíró Ilona Máriával, a Paksi Rendőrkapitányság bűn és baleset megelőzési előadójával beszélgettünk a közlekedési kultúra napja alkalmából holnap délután 2 és 6 óra között szervezett Paksi kapitánysági programról.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az idén márciusban a szezonálisan nem igazított adatok szerint csak a tranzakciókat figyelembe véve a háztartások nettó hitelfelvevők voltak, emellett betéteik állományát is növelték, ezzel szemben a nem pénzügyi vállalatok esetében mind a hitelek, mind a betétek csökkentek, közölte a Magyar Nemzeti Bank. A jegybank honlapján szerdán közzétett adatok szerint tranzakciókból adódóan a háztartások hitelállománya 242,7 milliárd forinttal nőtt 13.265 milliárd forintra. A főbb hitelcélok közül a lakáscélú hitelek 173 milliárd forinttal, a személyi hitelek 40,7 milliárd forinttal, a folyószámla hitelek 16,5 milliárd forinttal, a munkás hitelek 9,6 milliárd forinttal, a babaváró hitelek 5,3 milliárd forinttal nőttek, míg a szabad felhasználású jelzálog hitelek 3,5 milliárd forinttal csökkentek. A háztartások betétállománya ugyancsak nőtt tranzakciókból eredően, összesen 21,3 milliárd forinttal, állománya a hónap végén 15.758 milliárd forint volt. A forintbetétek esetében 2,9 milliárd forintos, a devizabetétek esetében 18,5 milliárd forintos nettó betételhelyezés volt megfigyelhető a hónapban, írja az MTI. A tegnapi napon kezdetét vette Pakson a kutyaoltás, 5 napon keresztül 5 helyszínre települnek ki a városban dr. Angyal László és dr. Király László állatorvosok, hogy elvégezzék az ebek beoltását. A veszettség elleni oltás minden 3 hónapnál idősebb kutya számára évente egyszer kötelező és rendkívül fontos, mondta el rádiónknak Király László.
4: A veszettség elleni védőoltás az nagyon fontos dolog, mivel a veszettség, betegség maga az ugye egy emberre is veszélyes dolog, nem csak az állatok. Méghozzá nagyon veszélyes, tehát ez egy halálos betegség. Tehát abban az esetben, hogyha a betegségnek tünetei jelentkeznek állaton, illetve emberen, akkor sajnos már nem lehet segíteni. Egy vírusos betegség, tehát úgy kell elképzelni, hogy nyállal terjed maga a vírus. Tegyük fel, hogy harapás van, akkor egyértelmű, hogy egy nyállal be tud kerülni a szervezetbe a vírus. Másrészt pedig, hogyha valakinek mondjuk sebb van a kezén, és nyállal érintkezik, és nem történt harapás, akkor is történik fertőződés. Maga a vírus az nem túl ellenálló, tehát nagyon könnyen elpusztul, viszont hogyha bekerült a szervezetbe, akkor az idegpályák mentén feljut az agyba, tehát itt nem kerül be a véráramba a vírus, tehát nagyon nehéz is kimutatni magát a betegséget a kezdeti stádiumba. Felmegy az agynak egy bizonyos részébe a vírus, ott elszaporodik, és onnan gyakorlatilag a nyálmirigyekbe jut az idegek mentén, és így történik igazából a fertőzés.
3: Pénteken Dunakömlődön, szombaton Gyapán, hétfőn pedig Csámpán is lesz oltás. A veszettség elleni oltás elmulasztása 75 000 forint bírsággal büntethető. Tájékoztató fórumot rendeznek ma délután a Paks Városkártya közösségi kedvezményrendszerhez való csatlakozásban érdekelt vállalkozások számára. A Paks Város önkormányzata által bevezetni kívánt Paksi Városkártya közösségi kedvezményrendszer a szabályozás kidolgozását és az applikáció fejlesztését követően abba a szakaszba lépett, hogy hamarosan megkezdheti működését. Az önkormányzat tervei szerint az idei városnapjára már egy működő applikációval kedveskedhetnek Paks lakosságának. A kártyarendszer a település lakosainak kedvezményes vásárlási lehetőséget, illetve egyéb előnyöket nyújt. Ugyanezzel élénkíti a gazdaságot, hozzájárul a kedvezményt biztosító vállalkozások működőképességének fenntartásához, valamint a szolgáltatások minőségi javulásához. Kérik ezért a Pakson szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat, hogy csatlakozzanak a közösségi kedvezményrendszerhez, és a témával kapcsolatos tájékoztatásra várják az elfogadóhelyként érdekelt vállalkozások képviselőit. A tájékoztató fórumot ma délután 3:30-kor tartják a Csengély Dénes Kulturális Központ emeleti előterében. Kiállítás nyílik májusban Nagy Dorogon, olvasható a Nagyközség hivatalos közösségi oldalán. A Nagy Dorogi Kézimunka és Hagyományőrző Egyesület a palóchímzés és makramézás alapjai című szakkörön készült munkákból nyit tárlatot. A kiállítást május 29-én pénteken este 6 órakor nyitja meg Csikóné Rózsa szakkörvezető a Nagy Dorogi Házasság kötőteremben. A tárlat május 29-től június 12-ig lesz látogatható.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a PaksFM mobil applikációján. PaksFM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 8 perc van, ez volt a Soul Foodtól a Kiút című dal 2020-ból, és megérkeztek következő vendégeim, Pekárikné Bakó Eszter és Tadler Krisztina, múzeum pedagógusok, a Paksi Városi Múzeum munkatársai. Sziasztok, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt!
3: Szia, jó reggelt!
1: Két nagyon izgalmas programmal kapcsolatban vagytok itt a rádióban. Ezekről fogunk beszélgetni. Az egyik az a Madarak és Fák Napja alkalmából szervezett családi napotok, a másik pedig egy Művészet Plusz nevű program, amiről majd külön-külön fogunk beszélgetni, de kezdjük akkor a Madarak és Fák Napjával, illetve ezzel a családi nappal. Mi inspirált titeket arra, hogy ezt a családi napot megszervezzétek?
3: Családi napokat már nagyon régóta szervezünk a múzeumban, és egyre nagyobb sikerrel. A Madarak és Fák Napjának az egyik célja, hogy felhívjuk a figyelmet a természetvédelem fontosságára, és ehhez kapcsolódóan szervezünk különböző programokat, foglalkozásokat a gyerekeknek. A hozzánk látogató családokat, gyerekeket kézműves foglalkozásokkal várjuk, madaras játékokkal, alkotási lehetőségekkel és keresőjátékokkal. A keresőjáték nagyon népszerű a múzeumban, ezt mindig nagyon szeretik a gyerekek, és hogyha ügyesen megtalálják a gyerekek az elrejtett madárkákat, akkor jutalmul egy madárkekszet kapnak. Ezt a kisebb gyerekek is tudják csinálni a múzeumban, illetve a nagyobb gyerekek is, nagyobb gyerekeknek is való ez a program, hiszen minden madár mellé egy kis információt is írtam, hogy a szülőknek is, illetve a gyerekek is több információt meg tudjanak róluk.
1: Na, akkor azt mindenképpen mondjuk el a Paks FM hallgatóinak, hogy melyik nap és mettől meddig lesz ez a családi nap?
3: Most szombaton várjuk a családokat, május 9-én, 9:30-tól 13:30-ig tart a program.
1: Oké. Említetted, hogy itt van kézműves foglalkozás, madárkereső játék, és stb., tehát nagyon sok programotok lesz, de van például itt a plakáton, látok a Paksi Városi Múzeumnak a honlapján egy rajzolj nekünk felhívást. Ez miről szól?
3: Egy felhívást is közzétettünk, hogy a gyerekek rajzoljanak nekünk a Madarak és Fák Napja alkalmából. Várjuk a gyerekeknek a rajzait, madaras alkotásait, akár megjelenítetik rajta egy fának az életközösségét, de nem csak a madarakat és a fákat, hanem az életközösséget, amelyben a madarak és a fák szorosan együtt élnek, és hogyha ezt a rajzot behozzák nekünk ezen a napon, akkor jutalmul egy zsákba macskát kapnak a gyerekek.
1: Azt pedig nagyon izgalmas, mindig a zsákba macska. Ennek, Eszter, te vagy a szervezője,
3: igen,
1: igaz? Nem tudom, esetleg Kriszti, te mennyire folysz bele itt a szervezésbe, valamivel szeretnéd kiegészíteni, vagy te majd a Művészet Pluszról beszélsz?
2: Eszter nagyjából elmondta a lényegét a programnak. Én a programnak a lebonyolításában segítek, a szervező Eszter.
1: Oké. Na, akkor még azért visszatérve egy kicsit Eszterhez, hogy mennyire... Tehát, hogy mennyire fogjátok úgy lefoglalni a gyerekeket, tehát maguktól ott eljátszanak, vagy pedig lesznek olyan foglalkozások, ahol konkrétan valaki, múzeumpedagógus közületek, esetleg, nem tudom, valamit segít nekik valahogyan, valamit megpróbáltok létrehozni együtt?
3: A családapom minden kollega segít a programok lebonyolításában. Minden kiállítóterünkben, illetve az udvaron is lesz egy kollega, aki segít a gyerekeknek, vagy ha bármilyen kérdése van a látogatóknak, akkor bárkitől nyugodtan meg lehet kérdezni. Sokféle játékkal szoktam készülni, és ezek ki vannak pakolva az asztalokra, az udvaron is játszhatnak, mert a kiállítótérben is vannak játékok, de mindenhol van egy-egy kollega, akitől lehet segítséget kérni.
1: És a természetvédelemre milyen módon próbáljátok meg felhívni a figyelmet? Mert ezzel kezdted, hogy tulajdonképpen a célja az, hogy a természetvédelemre felhívjátok a figyelmet. Hogyan tudjátok ezt becsempészni?
3: A Madarak és Fák Napjának olyan aktualitása is van, hogy a múzeum előtt is van egy 250 éves eperfánk, úgyhogy aki akár eljön erre a családi napra, megcsodálhatja, mert nagyon gyönyörű. Illetve pár évvel ezelőtt költöztek hozzánk fecskék, Hát abban reménykedtem, hogy talán visszaköltöznek a fecskéket a családi napra, de még várjuk őket, de a fecskefészkeket meg lehet nézni a múzeumnál, illetve a Paksi Löszfal című kiállításunk kapcsán is tudunk kapcsolódni Paks természeti értékeihez, és itt rendszeresen szoktam a gyerekeknek múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartani, mely kapcsán akár a madarakról, a természetvédelemről szoktam nekik mesélni.
1: Hát egyébként két napjuk még van a fecskéknek, hogy visszajöjjenek. Igen. Nekem az ablakomban is van fecskefészek, és ők most érkeztek így a napokban meg, úgyhogy simán lehet, hogy már úton vannak a ti fecskéitek is. Várható bármi különleges vendég, vagy a fecskéken kívül?
3: Nem, különleges vendége nem készültünk, de sok játékkal és alkotási lehetőséggel készülünk.
1: Oké. Na, akkor most áttérünk egy kicsit a Művészet Plusz programra, mert lehet, hogy még egy picit visszatérek azért a Madarak és Fák napjához is, de hogy Krisztinek is megadjuk a szót, akkor most a Művészet Plusz programról is beszéljünk egy kicsit. Egyrészt, ha jól tudom, ez nem idén van először, hanem ez már egy korábbi kezdeményezés, de azok számára, akik még nem hallottak róla, kérlek, mondd el, hogy mit is takar ez.
2: A múzeum a tavalyi év folyamán indította útjára a Művészet Plusz programot. Decemberben indult, egyből két programmal indítottunk, és igaziból az volt az oka, hogy létrehoztuk ezeket a programokat, hogy a múzeumnak van egy képzőművészeti gyűjteménye, így kapcsolódunk a művészeti programokhoz. Kétféle programot takar ez a programsorozat. Egyik szervezett iskolai keretek között, tehát osztályokat várunk a Művészet Plusz programra. Ez holnap pénteken lesz, több mint 90 gyerek fog rajta részt venni. Két turnusban Takács Éva képzőművész, művésztanár vezetésével, hogy ez egy meghívott előadós program, és egy nagyon izgalmas témával készülünk, Vasarely fantasztikus világa, optikai művészet, illúzió, érzékcsalódás, szóval ilyen különleges témákkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, amiről talán az iskolában nem hallanak, és ezért élményt is ad, tudást is ad ez a program. A másik pedig vasárnap lesz a másik Művészet Plusz programunk, a Jézus Szíve templomban. Ennek decemberben már lement az első része. Gazdagfejes Margit művészettörténész tartotta a programot, és most a folytatást is ő fogja tartani. Ez vasárnap 5 órakor lesz a Jézus Szíve templomban, és nagy-nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki kicsit szeretne a hétköznapokból kikapcsolni, azt várjuk, hogy üljön be a templom gyönyörű épületébe, és hallgassa meg Margitnak az előadását. A decemberiben magáról a templom épületről volt szó, templom történet volt, most pedig a belső térre tér át Margit, oltárképek, freskók, festmények, stílusok, szentek története, szóval egy nagyon szép előadásnak ígérkezik.
1: Ez izgalmasan hangzik, de még egy picit akkor a Vasarely előadásról is beszélünk, hogy miért pont Vasarelyre esett a választás? Itt van valami évforduló, vagy bármi, ami miatt, vagy csak egyszerűen az ismertsége, és az, hogy tényleg mondjuk esetleg a suliban nem találkoznak vele.
2: Ezt Takács Évára bíztuk, hogy milyen témát hoz. Annyi volt csak a kérésünk, hogy egy művészeti téma legyen, ami valahogy kapcsolódik a tananyaghoz is, talán egy kicsikét, ugye itt a geometriáról is fog beszélgetni a gyerekekkel, a művészetről, viszont egy olyan plusz többlettudást ad, amivel a diákok nem találkoznak az iskolában.
1: Hát különösen, mert hogy jól tudom, akkor a művészet történet az már nem is érettségi tantárgy, igen. Vagy valami kikerült volt itt ilyen
2: Igen, és dolog. Szerencsére nagy érdeklődés is volt rá, lehet, hogy pont emiatt, hogy a pedagógusok örültek a lehetőségnek, hogy itt meghallhatnak ilyet is a diákok.
1: Hát igen, meg azért a manapság szerintem valahogy így a képzőművészet iránt, nem tudom, hogy mennyire fogékonyak mondjuk a fiatalabbak egyébként, de hogy azért annyi jó téma van, annyi jó annyi jó alapanyag van igazából, és tök jó lenne, hogyha a mai fiatal generációk is ezeket így megismernék, és magukévá tennék, sőt, akár, hogyha ezekből a témákból, amiben évezredek óta adott esetben merít segítenek a művészek, tehát hogy azokból merítenének ők is. Visszatérve egy picit Eszterhez, akkor még egyszer kérlek, hogy foglaljuk össze azt a Paks FM hallgatói számára, hogy mikor lesz a Madarak és Fák napjával kapcsolatos családi napotok, kiket vártok, és egy röviden akkor még egyszer kérlek mondd el, hogy milyen programokkal várjátok a hallgatókat.
3: Szombaton, május 9-én sok szeretettel várunk minden érdeklődő családot, gyermeket, felnőttet. 9:30-tól 13:30-ig tartó Madarak és Fák napja családi napunkra. Ezen a programon a látogatókat kézműves foglalkozásokkal várjuk, madaras játékokkal, keresőjátékkal és izgalmas alkotási lehetőséggel. Az udvaron lehetőség lesz a gyerekeknek nagy vászonra festeni, illetve népi játszótérrel is készülünk. Különféle csipeszes játékok, pompomos játékokkal is készülünk, tehát egészen a kisebb korosztálynak is szól ez a program. Akár a 2-3 évesek, illetve a nagyobb gyerekek is jól tudják magukat érezni nálunk ezen a napon. Aki csak a kiállítás érdekel, a 9:30 és 13:30 között ingyenesen megtekinthetőek a múzeum kiállításai.
1: Na, hát ez tök szuper, és akkor egyébként maga a családi nap is természetesen gondolom ingyenes.
3: Ingyenes, igen.
1: Oké. És még akkor, Kriszti, te pedig a vasárnapi programot, még egyszer a hallgatókba súlykoljuk az időpontot, hogy mikor kezdődik, mert hogy ez az, ami nyitott tulajdonképpen mindenki számára.
2: Tehát ezen a héten vasárnap 5 órára nagy szeretettel várunk mindenkit a Jézus Szíve templomba, ahol Gazdagfejes Margit művészettörténész előadását hallgathatják meg a templomban található festményekről, szobrokról, oltárképekről.
1: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sajnos lejárt az időnk, de hát akkor sok sikert kívánok mindkét programhoz, vagy hát tulajdonképpen 3, ha úgy veszük a művészet pluszon belül, ugye 2 is van, és remélem, hogy akkor sokan részt vesznek ezeken a programokon, és sikerül majd azokat az információkat átadni, amit szeretnétek. További szép napot kívánok nektek.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen.
1: Pekárikné Bakó Eszterrel és Tadder Krisztinával, a Paksi Városi Múzeum két múzeum pedagógusával beszélgettünk a Madarak és Fák napja alkalmából rendezendő családi napról, ami május 9-én lesz tehát szombaton, és a Művészet Plusz programról, ami pedig vasárnap vár benneteket a Jézus Szíve Katolikus templomban. Most zene következik, és a zene után pedig Bese Dóra és Tadler Csongor fognak hozzám csatlakozni.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: XFM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 31 perckor folytatódik az élesztő, és még mindig a Dire Straits-től hallhatjátok a So Far Away-t, és itt van velem már a stúdióban két újabb vendégem, Stadler Csongor, az ESI 11. B-osztályos tanulója, aki első helyezést ért el az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete által megrendezett 2026-os Kárpát-medencei és nemzetközi részvételű mesemondó és szavaló versenyen, illetve itt van vele a stúdióba felkészítő tanára Bese Dóra. Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó sziasztok. Reggelt kívánok mindenkinek!
1: Na hát először is gratulálok neked, Csongor.
2: Köszönöm
1: nagyon
2: szépen.
1: Ügyes vagy. De hát ugye ezt tudtuk azért rólad valamelyest, azok, akik mondjuk így az okuláré világában mozgunk, hiszen te szoktál rendszeresen részt venni a paksi amatőr színjátszókkal együtt, ugye az okuláré projektben, ami egy felolvasó színház. Na de ez most egy szavaló verseny volt, és most azt szeretném kérni először, de akkor Dórihoz fordulok, hogy mit kell tudni erről a versenyről, egy kicsit beszéljünk először erről.
3: Jó, tehát ez egy AMAPED elnevezésű szervezet, az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének a szervezésében létrejött verseny, amire mi egyébként az idén bukkantunk rá. Ez egy mesemondó és szavaló verseny, amit nem csak az országban, hanem a világmagyarságnak hirdetnek. Tehát ezt jelenti pontosan a nemzetközi részvétel és a magyar diaszpóra. Tehát, hogy gyakorlatilag a világon bárhonnan lehetett nevezni erre a versmondó szavaló versenyre, bármilyen korosztályos kategóriában.
1: Értem. És ugye van itt egy ilyen nekem felírva, hogy az online kategória versmondóinak 9-12. Évfolyamos kategóriájában lett ugye első Csongor. Ez alatt mit kell érteni?
3: Hát közel 360 jelentkező indult ezen a versenyen, ebből 306 fő online vett részt ezen a megmérettetésen, és ezért voltak külön kategóriák. Ugye volt, aki oda utazott Bécsbe a helyszínre, és voltak, akik online neveztek, mint ahogy mi is tettük egy videófelvételen keresztül, és így a 306 főből a különböző korosztályos kategóriákból a 9-12. Osztály kategóriáját nyerte a vers kategóriában a Csongor.
1: Melyik verset választottátok, Csongor?
2: Én Radnóti Miklóstól a Nem tudhatomot vittem. Azért választottuk, mert a téma jelölés az a szabadság volt a versenynek, és meg már elmondtam ezt a verset, már neveztem vele versenyekre, és jó eredményeket hoztam vissza vele. Szóval magabiztos voltam, hogy ezt el tudom jól mondani, és ebben ehhez a témához illő kategóriában nagyot aradhat.
1: És egyébként maga a vers is közel áll hozzád, vagy ugye annak okán, hogy ez már egy korábbra visszanyúló történet, és már korábban is mondtad ezt a verset, ezért választott, vagy ezért is ezt választottátok?
2: Nagyon szeretem Radnótinak a munkásságát, az egészét, és ha nem tudhatom, az egyik ékkő az ő munkássága közül. Az egész műnek a kiadása, a leírásokat nagyon szeretem benne, és a végén a hát ilyen akkori háború ellenes üzenetet a végén szerintem tökéletesen átadja, és ezért úgy gondoltam, hogy a szabadságra egyszerűen fenomenális lenne.
1: Mit jelent számodra, hogy első helyezést értél el?
2: Nagyon kellemes meglepetésként ért, mert ezt április elején, március közepén adtuk le videóformában. Tényleg egy délután alatt megvolt, a verset már tudtam, felkészülés nagyon nem volt, csak eszünkbe jutott, vagyis megtaláltuk ezt a versenyt, és beadtuk, mert miért ne igazából.
3: Igen, így volt. Még hozzáteszem, hogy ugye ezt a verset a tavalyi szavaló versenyünkre tanulta meg a Csongor, vagy hát akkorra készültünk fel, így mondom inkább, és tényleg csak elő kellett venni a zsebből, mert azok a versek, amiket már egyszer megtanult az ember, azok idővel folyamatosan érnek bennünk. A gondolatisága érik főképpen ennek az egésznek. Csongor pedig hozzáérett szerintem most már ehhez a vershez korban is és szemléletben is, úgyhogy tényleg nem volt más hátra, mint hogy Csapó János kollégának a segítségével felvettük, elküldtük, és külön sztoria van annak is, hogy ez egy utolsó pillanatos történet volt.
1: Na, miért volt utolsó pillanatos ezt?
2: úgy volt, hogy már úgy érzem, ha jól tudom, egy egész nappal átléptük a beadási határidőt, mire besedőre tanárnő nagyon szépen megkérte a bécsieket, hogy hadd küldjenek be még egy utolsó videót, még egy utolsót. Igen. Ami sikerült megnyerni az első helyet az én kategóriámban, ami egész érdekes.
3: Igen, ez azért volt, ezért alakult így, mert kettő időpont volt meghirdetve beadási határidőnek, a március 15 és a március 30, és keveredett az online és a jelenléti versenynek a beadási határideje az én fejemben egyébként, és készültünk rá, hogy erre jelentkezünk és elküldjük a verseket, és aztán már a utolsó pillanatban szembesültünk vele, hogy hoppá, az online beküldés az előbb van, mint a jelenléti verseny vers választása, és akkor, hát akkor csináljuk meg, megcsináltuk, és a Csongor letörölte a homlokáról az izzadságcseppeket, hogy túl van ezen a dolgon, de nem töltötte fel. És aztán kérdeztem este, hogy akkor sikerült mindent feltölteni, minden oké? És akkor írta a Csongor, hogy hú, nem.
2: Nem.
3: És akkor másnap én kinyitottam több levélen keresztül ezt a rendszert, sikerült elérni a szervezőnél azt, hogy a főnökökkel lebeszélje, hogy jó, akkor egy picit még kitoljuk egy nagyon picivel, és tulajdonképpen ennek köszönhettük, hogy akkor sikerült ezt a videót benyújtani.
1: És milyen jó, hogy sikerült, hiszen első helyezést értél el vele. Most arra kérnélek, Csongi, hogy akkor egy picit mutass meg ebből a versből, jó? Az első pár sorát kérlek, mondd el, és nagyjából úgy próbáld meg, ahogy a videón is mondtad.
2: Rendben, megpróbálom.
1: Na hajrá!
2: Radnóti Miklós, nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. S a néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton. S tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon, a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.
1: Olyan jó hallgatni a hangodat, csak most becsuktam a szememet, és közben, ahogy hallgattam, tehát mint egy tehát tényleg ilyen kellemes, mint egy színész, akinek ilyen nagyon jó hangja
3: van. Aki nagyon izgult, és nézt a szöveget közben.
1: Jó van, az nem baj, ez most nem baj.
3: Igen volt, így van.
1: De ügyes voltál. Na hát akkor viszont beszéljünk arról, ugye mondtátok, hogy a szabadság volt a mottója ennek a versenynek, hogy számotokra mit jelent a szabadság? Mi az, ami először eszetekbe jut erről a szóról, hogy szabadság?
2: Nos, sokféleképpen fel lehet fogni, ami nehéz szavakba foglalni, de úgy érzem, a szabadság, hogy tegyem és gondoljam azt, amit akarok elsősorban. Most, hogyha van ehhez valami nagyobb korlát kiszabva, ami megakadályoz ebben, akkor úgy érzem, az nem helyes. Meg akkor is, hogyha bármilyen nagyobb kihatása lenne, hiszen nem emberi jogom szabadnak lenni.
1: Abszolút emberi jogot szabadnak lenni. A kérdés az, hogy ki tudsz állni a saját szabadságod mellett, vagy akár a szüleiddel, vagy másokkal szemben, tök mindegy, hogy kiről beszélünk.
2: Így van, és ezért szeretem Radnóti irodalmát, mert ő neki ez a létfontosságú kérdés volt, hogy az legyen, aki akar lenni. Uh-huh. Szóval abszolút közre játszott az, hogy gondolok a szabadságról a vers választása szempontjából. Közre játszott, hogy mit gondolok róla.
1: Sok ilyen életgondolkodású tanítványod van, tanárnő?
3: A 11-es évfolyamban már igen.
1: Igen?
3: Igen. Igen, ahogy a történelemben is ők egyre előrébb haladnak, ugye természetesen ennek van egy útja, ennek a történelem felfedezésének is van egy útja, ahogyan egyre közelebb kerülnek a modernkori történelmi eseményekhez, annál inkább látnak át összefüggéseket, ismétlődéseket, rendszereknek a hibáit, stb. És ezért van az, hogy a 11.-12-es anyagban, de különösen a 12-es anyagban, ahol megjelenik ez a téma igazán, ott összekapcsolódik a történelem az irodalommal, még jobban, mint a korábbiakban, és ez ugye nagyon-nagyon fontos. Sajnos csak a 12-ben jutunk el azokig a költőkig igazán, mert ugye ott van a reformkor, és ott vannak Petőfiék, és ott nagyon jól lehet kapcsolni a történelmi eseményekhez, és ott megmutatkozik már a próféta kiállás, de egy teljesen más hang szólal meg a háború kapcsán, például Radnótinál, ahol ugye kordokumentumokról beszélünk a holokauszt miatt, úgyhogy 12-ben lesz igazán érdekes a versek világa a diákoknak a manapság, én úgy gondolom.
1: És számodra mit jelent a szabadság?
3: Hát, ha a szabadság szóra gondolok, akkor én magamat a Duna melletti töltés oldalában fekve látom a vadvirágok között, a kék ég alatt, és lélegzem. És az, hogy lélegzem, az szerintem mindenféle egyéb síkra vonható, ami a szabadságot illeti. Tehát amikor az ember nem érzi azt, hogy szorítja bármi, hanem szabadon lélegez, ahogy a Csongor mondta, nem tudom egyébként annál szebben mondani én magam sem, szabadon gondolkodni, szabadon érezni, szabadon dönteni, szabadon tenni. És akkor nem beszélve arról, hogy ennek aktualitása is volt, ugye? Úgyhogy szerintem ezzel könnyű volt azonosulni ezzel a témakörrel, és ugye akkor ott néztük, hogy na, akkor kinek milyen verse van, amit el lehetne vinni. Egyébként a Keresztes Bendegúz is adott be egy videót, a Nemzeti Dalt mondta el rajta, nagyon ügyes volt ő is, neki most nem sikerült helyezést elérnie, de azokat a verseket vettük elő, amik így hirtelen számba jöhettek.
1: Viszont ma van a névnapja, úgyhogy ezúton is boldog névnapot kívánunk Bendegúznak.
4: Hajrá, Beni!
1: Így van. Dori, mikor figyeltél fel egyébként Csongor tehetségére?
3: 9. osztályban szerintem. Ugye én minden évben megszervezem az iskolában ezt a szavaló versenyt, aminek most már az lesz az állandósult neve, hogy Meglepetése költemény József Attila kapcsán. Ugye tavaly évforduló volt, és akkor neveztem el így, és úgy gondoltam, hogy ez mindenképpen mindenkori aktualitással bír majd, hiszen meglepetés és kincs minden olyan vers, amit a mai telefonos világban a gyerekek elmondanak. Tehát, hogy valahol ebben a megnevezésben egy értékközvetítés is benne rejlik, és hát Csongor már 9-ben indult ezen a versmondó versenyen, úgyhogy az hamar kiderült meg. Hát nyilván egy tanár, egy magyar tanár másként hallja a gyermekeknek a hangját, máshogy látja a ragyogásukat, tekintetüket. Tehát azt azonnal lehet látni, hogy ki az, aki meg tud úgy szólalni, aki verset tud mondani, de főleg verset tud érezni, mert tulajdonképpen érzeteket közvetítünk.
1: Csongi, könnyen kötélnek álltál először, amikor a tanárnő felvetette, hogy mi lenne, hogyha indulnál ezen az eszis versenyen, vagy tehát ezen a belsős versenyen, vagy azért kellett akár a tanárnő személyisége, vagy akár bármi más, ami extra motivációt jelentett ahhoz, hogy elindulj?
2: Már szavaltam azelőtt is, hogy az eszébe érkeztem volna általános iskolában, vagy még vagy még talán azelőtt is, de biztosan közre játszott az is, hogy úgy éreztem, hogy van egy kisebb csoport ebben a technikus, azaz inkább a reáltantárgyakra foglalkozó iskolában, aki még mindig a humán részére inkább fogékony, az irodalomnak, a nyelvtannak a részére is fogékony, szóval úgy éreztem, hogy megtaláltam a kis közegemet, akivel tudok csatlakozni, és a régi szokásaim, vagy időtöltést, hogy irodalommal foglalkozzak, azt itt is ki tudom élni. Szóval úgy érzem, hogy részben igen segítette a tanárnőnek és a többieknek a jelenléte, hogy tényleg ki tudjon bontakozni egy picikét érettebb része ennek a szavalásnak, a versmondásnak.
1: Dori, mennyire nehéz vagy könnyű egyébként egy ilyen műszaki beállítottságú suliban, mint az Energetikai Technikum és Kollégium, megtalálni azokat a gyerekeket, akik fogékonyak az irodalomra és a versmondásra?
3: Nem gondolom, hogy nehéz feladat, mert hiába, hogy egy műszaki technikumról van tulajdonképpen szó, de embereket nevelünk itt is. És az irodalom az alkalmas terep arra, hogy lássuk azt, hogy ki az, aki humán beállítódású is, amellett, hogy reálos. Sőt, ezt nem is mondanám ilyen fekete-fehér dolognak, hiszen az idén is volt a Csongori Kosztályban, ugye nagyon sokan, talán heten is jelentkeztek most az idei szavaló versenyre, amit az iskolában rendeztünk, tehát mindig egyre többen, és ez nekem azt mutatja, hogy olyan gyerekek is jönnek, akik nem feltétlenül gondolják magukat humán beállítódásnak, de találnak valamit a versekben mégis, ami miatt kipróbálnák magukat ilyen téren. Uh-huh. Úgyhogy szerintem abszolút könnyű meglátni és felfedezni, és persze az egy más dolog, hogy hogyan tudjuk ezt egybe tartani, nyilván kell motiváló erő, én úgy gondolom, hogy ezt meg tudom csinálni, meg össze tudom fogni ezeket a gyerekeket, és azért 16-20 fő, szerintem, aki hozzám jár szavaló versenyekre, felkészítésekre, az egy nagyon jó kis csapat, és ezt nagyon jó tudni, hogy egy ilyen iskolában is szükség van ezekre a humán értékekre, mert ezeket a gyerekeket úgy engedjük ki, hogy egyfajta értéket közvetítünk nekik, és ők majd a saját gyermekeiknek ezt fogják közvetíteni, és az a generáció tér majd vissza hozzánk egyszer az iskolába is, akik kaptak egy ilyen jellegű hatást. Úgyhogy szerintem mindenképpen nagyon fontos ennek a szerepe.
2: Hogyha hozzászólhatnék egy pillanatra, nyugodtan. Hogy mindenféleképpen úgy érzem, hogy és nem szabad így fekete-fehéren gondolni az ember beállítottságára, hogy reális vagy humán tantárgyakban szerepel jobban. Mert most az én osztályomból, ahogy említette a tanárnő, rengetegen jöttek, akikről el se tudtam volna képzelni egy éve, hogy együtt fogunk találkozni egy szavaló versenyen. Aha. És aztán elvitték az első helyzetet abban a versenyben, amivel éppen most nem neveztem, de az esziben tartották. És elsősorban nagyon büszke vagyok rájuk, hogy megtalálták ők is ezt a műfajt, amit nekik most fel lehet fedezni. És másodrészben pedig jó látni, hogy egyre több embert vonzunk be ebbe a kis csoportunkba.
1: Hát igen, ez abszolút jó hír egyébként, hogy motiváljátok egymást, és hogyha valaki látja, hogy az egyik belekezdett, akkor esetleg ő is mer és lép ebbe az irányba. Na hát, hogyha már itt azért szóba került egy pillanatra a zsűrizés, akkor a zsűrizésről azért beszéljünk, tehát hogy kik voltak a zsűriben, és mit tudunk arról, hogy milyen szempontok alapján válogattak.
3: Jó, akkor elmondom először is, hogy kik voltak a bírálók. Mencsik Szilvia az AMAPED elnöke, Hegedűs Ildikó a Győri Nemzeti Színház művészeti titkára, Németh Ervin a Soproni Petőfi Színház dramaturgja, Kién Falvi Gábor a Déli Báb Bécsi Kultúregyesület elnöke, dr. Molnár Gergely magyar tanár néprajzkutató, a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség Európai Regős Szakágának vezetője, a Lechner Tudás Központ munkatársa. Ők voltak a zsűri tagok, az értékelési szempontoknál pedig kiemelték az utólagos értékelésben is, hogy az artikuláció, a megfelelő hangsúlyozás, a szöveg értelmezése, valamint az előadói jelenlét számítottak. Aha. Itt a mércében. És egyébként nemrégiben Csötönyi László, a mi szavaló versenyünknek az elnöke, szintén ezeket a szempontokat említette, ugye ő a Magyar Versmondók Szövetségének a tagja, és tudjuk, hogy mik azok a szempontok. Nagyon fontos a természetes hangsúlyozás. Tehát egy ideális utat kell találni a drámai és a versmondó kategória között, mert ugye a színpadi jelenlét során egészen más dolgokra van szükség, mint egy versmondás alkalmával, és ezért hangsúlyozzák, hogy a túldramatizálást és egyebet kerüljük, és ezért nehéz is egy középutat egyébként megtalálni bizonyos versek esetében, de ezek voltak a mérvadó szempontok.
1: Hát azért nem kevés, és nem kis névnek kellett megfelelnetek, hogyha mondhatok ilyet, mert most itt azért a felsorolásban elég komoly szaktekintélyek voltak, akár színházakat említettél, akár másokat. Szóval még egyszer gratulálok, Csongor, hogy ezen a versenyen sikerült ilyen szép eredményt elérnetek, és hát tanárnő, neked is gratulálok, hogy ilyen kiváló tanítványaid vannak, és sok ilyen hasonló tanítványt.
3: Szerencsés vagyok, hogy ilyen jó az anyag, ha anyagnak nevezhetem, de tényleg, tehát az nagyon fontos, hogy ők milyen értékeket hoznak, és mi ezt tudjuk-e itt edzeni, továbbfejleszteni.
1: Abszolút, és azt hiszem, hogy jó úton is haladtok
3: bízom
1: ebben.
3: Bízom benne nagyon.
2: Így van.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük, és akkor további sok hasonló sikert kívánok.
3: Reménykedünk
1: nektek
3: benne, hogy lesz még.
2: Így van.
1: Stadler Csongorral, az ESI 11. B-osztályos tanulójával beszélgettünk, aki első helyezést ért el az AMAPED által megrendezett 2026-os Kárpát-medence és nemzetközi részvételű mesemondó és szavaló versenyen, illetve itt volt velünk a stúdióban Bese Dóra, a felkészítő tanára. Most pedig zenével folytatjuk, a zene után pedig Robi hozza a híreket.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Két magyar vonatkozású tudományos hírrel is érkezem majd, ugyanis magyar űrmisszió indulhat a Holdhoz, és 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor. Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, ezzel már ausztrál kutatók foglalkoznak, miközben az egyik repülőgépgyártó azon van, hogy 15 éven belül kijöjjön az első zéró kibocsátású repülőgéppel. Egy éves évfordulója okán újra vizsgálták a szakértők, hogy miért maradt áram nélkül az ibériai félszigeten tavaly 60 millió ember. Érdekes okokat hoztak nyilvánosságra, és dél-koreai kutatók mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel akarják áttörni a nyelvi falakat a színházakban. Ezekkel mind foglalkozunk, valamint azzal, hogy immár biztosan bebizonyosodott, hogy az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza pártelnökét, Magyar Pétert, írja az MTI. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnökének, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendszerváltó népünnepét szervez az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. Időközi polgármester választást rendeznek Aparhanton, többen is indulnak a település vezetéséért. Aparhant korábbi polgármestere nemrégiben jelentette be, hogy visszavonul pozíciójából, így időközi választást kellett kiírni a településen, melyet május 31-én tartanak. A Bonyhád melletti község vezetéséért 7 jelölt is indul a választáson, Fábián László, Cseke Csaba, Bankbarajt Zsuzsanna, Visnyei Gabriella, Cakó Ernő, Sasvári Erika és Olá Magdolna méretteti meg magát a voksoláson. A jelöltek mindegyike függetlenként indul a választáson. Aparhanton 2 szavazókörben adhatják majd le voksaikat a választópolgárok. A településen összesen 807 választásra jogosult személy szavazhat az időközi választáson. Az egyes számú szavazókörbe tartozó lakosok az önkormányzati hivatalban, a kettes számú szavazókörbe tartozók az óvodában adhatják majd le voksaikat. Családi napot rendeznek a Madarak és Fák napján a Paksi Városi Múzeumban, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem fontosságára. A Magyarországon már több mint 100 éves hagyománnyal bíró napot május 10-én ünneplik, ehhez a hagyományhoz csatlakozik most a Paksi intézmény is a családi nappal. A programra többek között kézműves foglalkozásokkal, madárkereső játékkal, udvari játékokkal várják a résztvevőket. Rossz idő esetén a gyermekeknek szóló foglalkozásokat a múzeumban rendezik meg. A programra május 9-én szombaton délelőtt 9:30-tól délután 13:30-ig várnak mindenkit. A részvétel ingyenes.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: 7. helyen zárta a bajnokságot a Tarka SC Szekszárd. A női NB1-es kosárlabda csapat a hétvégén Pasaréten lépett pályára, ahol a 7. helyért zajló rájátszás párharc második mérkőzését rendezték, amelyet szoros küzdelemben 68-74-re megnyertek a Vasas Akadémia ellen. A csapat legjobbjai Dombai Réka, Liza Kárlen és Gorisza Isa voltak. A találkozót Magyar Bianca, a KSC vezetőedzője is értékelte, a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. Számítottam rá, hogy szoros mérkőzés lesz, hiszen a Vasas mindig jó hazai pályán. Itt most arról kell beszélni inkább, hogy Teodorán Alexandra és Molnár Budácsik Dorottya visszavonul. Mindkettejüknek gratulálok, fantasztikus pályafutásuk volt. Örülök, hogy két győzelemmel fejeztük be az idényt, fogalmazott Magyar Bianca. A bajnokság végével, ahogy azt a vezetőedző is kiemelte, egy jelentős változás is beáll a csapat életében, ugyanis visszavonul a KSC évek óta oszlopos tagjának számító Teodorán Alexandra, aki a Gárda csapatkapitánya is volt. A játékos a Szekszárd színeiben 3 bajnoki ezüst, 1 bajnoki bronz, 3 magyar kupa ezüst, 1 magyar kupa bronz, valamint egy Európa kupa bronzérem büszke tulajdonosa. Ezen kívül a 2018-as soproni magyar kupa győztes együttes vezére is ő volt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében 2 korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
5: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3.990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
6: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
7: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
0: Reklámot hallottatok. Társadalmi célú reklám.
8: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pika Peszol, Tesdisztől, itt 9 óra 10 perckor az élesztőben, és megérkezett hozzám a stúdióba Takács Nagy Vivi, aki hamarosan átveszi a terepet. Szevasz, Vivi, jó reggel.
2: Hello, jó reggel.
1: Na, mi újság, hogy vagy?
2: Jól, nagyon jó, most már kezdek vissza rázódni az életbe, így csütörtök. De nem, tényleg... Nem is, mondjuk nem aludtam annyira nagyon jól, ilyen 2 után felébredtem, és ilyen 3:40-ig néztem az időt, hogy miért nem tudok aludni, és minden eszembe jutott. Mit lehetne csinálni, mit kéne csinálnom a mai napon, mivel haladnék többet, hogyha ezt csinálnám, vagy ha azt csinálnám, szóval... Igazán
1: jó, akkor igen, eltöltötted végül is azt a
2: eltöltöttem, de közben órát, azon, és azon pörögtem, hogy miért nem alszom. A Noel egyszer csak föl kellett pisilni, és akkor ugye csak szól, igazából kimegy egyedül, nem tudom, anya! És onnantól kezdve fönn vagyok, szóval, hogy így, persze, hogy így, ja, igen, oké, mi kell, mi van, és akkor a kedvencem még alva szerintem, nem tudom, ígérem, nem fogok hisztizni.
1: De cuki.
2: Ajra cuki volt, hogy nézek, mondom, de hát kicsim, aludtál. Vagy mondom, álmodban is hisztiztél valamit? És akkor, igen. Jó, és akkor, de ki kell mennem pisilni. Jó, és akkor kiment, kisétált pisilni. Hát nagyon cuki volt. Ott is így ülve, de csukott szemmel, tudod, így ültem most, és akkor, jó. Most akkor visszafekszem aludni. Jó.
1: És anyák napján volt valami...
2: Jaj!
1: Cukiság?
2: Igen.
1: Na,
2: képzeld el.
1: Könnyek nélkül.
2: Igen. Hát ugye, nagyon cukik voltak, mert vasárnap is úgy vártak már az apukájával engem hazanézzából, hogy kis virággal, meg annyira jaj, cuki volt, cuki. Hogy azt mondta a Nonesz, mert hát hétfőn volt nekünk az anyák napi műsor az Oviba, vagy hát műsor az ő műsora, és akkor így jött, hogy anya, de nem csak ezzel készültem ám neked, és akkor így mondtam, hogy hát mivel készültél még? Hát titok, nem szabadott elmondani, és képzeld, hogy ezt annyira betartották, vagy ott annyira betartotta Noel, hogy semmit nem árult el nekem abból, hogy mi lesz. A mama versét sem mondta el, csak a mamának mondta el a verset, szóval egészen elképesztő volt, hogy annyira szépen betartott mindent, hogy nem. Na és akkor hétfőn én már szerintem ilyen 15 óra 55-re kellett menni, mert itt úgy van most már, hogy nem az, mint nálunk régen, hogy van egy műsor, és akkor mindenki mondjuk mond valamit az anyukájának, beülnek, ott vannak ugye velünk szembe, és ugye elmondjuk a verset, hanem mindenki be van osztva, és akkor 5 percünk van nagyjából kettesben, plusz az óvónéni, és ők egyedül elmondják. Most ez lehet, hogy azért lett, hogy biztosan elmondják, vagy hogy tudod, hogy ne legyenek feszélyezve más szülők, persze, nagyszülők előtt, és hát én mennek minden bajom volt előtte, tényleg, szóval, hogy én éreztem, hogy már én akkor sírni fogok, amikor meglátom a Nonest, és akkor így odajött, hogy anya, már ott ült készenlétbe, hogy akkor ő lesz majd nem sokára, és akkor megjöttem, bevezetett, azt mondja, anya, készültem neked valamivel, gyere, bevezetlek a szépen, és akkor bevezetett a szobába, a csoportszobiba, és akkor ott föl volt díszítve nagyon édesen, ilyen kis szívekkel, meg mindennel a csoportszoba, leültetett a székre, és már én ott azt éreztem, hogy így nem fogom bírni, igen, ott minden bajom volt, és akkor elkezdte a verset mondani, na hát, és onnantól kezdve végem volt, tehát, hogy így föl sem fogtam, mi történik szerintem, hanem így tényleg így ott álltam, hogy az én kisfiam verset mond nekem anyák napján, úgyhogy tényleg ez egy ilyen nagy pillanat volt nekem, mert anyák napja ugye hát többször volt már, amióta megszületett, mindig készültek az apukájával, szóval ez mindig így megmaradt, meg megtartottuk, de hogy ez, hogy ő a kis kezével csinált nekem kis szívecskét, kiragasztotta, kis virágot, mit tudom én, mindent nyilván ilyen kézügyesség által, tehát hogy hajtogattak, ezt azt csináltak. Hát és a másik kedvencem az volt, hogy így megfordítottam ezt a szívecskés papírt, amit kivágtak, És oda volt írva, hogy azért szeretem az anyukámat, mert szerelmes vagyok belé. És ugye megkérdezték az óvónénik, hogy mit szeretsz, vagy miért szereted az anyukádat, és ez volt. Ezért szeret engem, mert szerelmes belé. Nagyon örültem, nagyon boldog voltam. Természetesen mondom, utána is így még kértem párszor, hogy mondja el a verset, de annyira a kedvencem az az volt, hogy úgy kezdődik, hogy anya, súgok neked valamit, és a súgást az tényleg komolyan vette, úgyhogy így átkarolta a nyakamat, odahúzott magát, és így, anya, súgok neked valamit, elengedett, majd visszaállt normálisan, és akkor utána normális de hangnemben elkezdtem mondani. Nagyon ügyes volt, és nagyon büszke voltam rá, hogy így elmondtam, mert ugye ez mindenki meglepődött, hogy elmondta a verset, és pont ezt a barátnőmmel beszéltük, hogy hát én azon lepődtem volna meg, ha nem mondja el, mert a Noel nem ilyen, és nem az, tehát tényleg nem az, hogy, de hogy a Noel az mindig így kiáll, mindent elmond, mindent tud, szóval, hogy annyira olyan, mint én.
1: Nem stresszel, igen.
2: Nem, szóval nincsen ilyenje, de a másik barátnőmnek például mondta, hogy hát nem mondta el, meg nyilván azzal sincsen sem, amikor picikék még.
1: Persze.
2: Szóval, hogy a lámpaláz, amit utána elmondta otthon, meg más az, csak én azon lepődtem volna meg, hogy a Nonesz az nincs olyan lehetőség számomra, ahol ő azt mondta volna, hogy én ezt most nem akarom elmondani. Aha. Bárki másnak, vagy ha mondjuk sokan lettünk volna, lehet, hogy azt csinálja, de nekem, az anyukájának biztos vagyok benne, hogy nem. Úgyhogy nagyon édes volt, és akkor még este megkértem, hogy létszi, mondd el, de többször azóta elmondta már, tehát rengetegszer elmondta, a mamának a verset is, mama csodálatos napja volt, anyák napja, mert ott aludt nála szombaton, és azt mondta anyukám, hogy egész nap puszikat adott, elmondta vagy 600-szor a verset neki, és nagyon boldogan telt. Az anyák napja ugye velem nem tudott találkozni, velem csak hétfőn, a kis lányával, de kárpótolta Nonesz, úgyhogy igen, így telt az anyák napja.
1: És ahogy így most ezt mesélted, eszembe jutott, hogy egyébként ilyenkor jön meg az értelme az irodalomnak, tudod, sokak számára, igen, hogy amikor egy gyerek elmondja anyának vagy apának, tök mindegy, tehát egy verset, és akkor nagyon így egyszerűen annyira kiszakad az emberből valami,
2: meg az a kis édes, igen, hogy az a kis édes hangja, és hogy nekem még nincsen gyerekem, de hogyha mit tudom, hogyha nagy leszek, akkor hogy ugyanilyen szép gyerekké nevelem, mint ahogy te engem, vagy valami ez volt a szövegben, de hogy én még kicsi vagyok, még te csak óvodás vagyok, és hogy most még fogd a kezem, és nagyon-nagyon szeres engem, valami ez volt a végén, és én így ott álltam, hogy
1: tudnék hát, máshogy tenni.
2: Hát tényleg, hogy téged? Hát nem tudlak, nem az, hogy nem szeretni, hanem egyszerűen így mögöttem volna legszívesebben az arcát, ahogy ott mondta, és nagyon ügyesen, és egyébként nagyon megdicsérték, mert hogy az elsők között tanulta meg a verset. És azért ő kis csoportos, szóval, hogy ezt többször már elmondták, hogy nagyon jó a memóriája a Noelnek, és egyébként ezt észrevettem már a memória játékban is, amikor játszunk, vagy hát a tegnap, vagy tegnap előtt este volt a meseolvasásnál, hogy tudod, amikor már így már nekem csukódik le a szemem, és már alig látok, és hozzáköltök néha egy-két dolgot, igen, így rám néz, anya, nem ez a mondat van odaírva, hanem az, hogy és elmondott egy összetett mondatot úgy, hogy így néztem, hogy
1: kisfiam, már olvasni is tudsz.
2: Igen, hogy tényleg ez van odaírva, szóval, hogy így még egy szót, egy betűt sem tévesztett, én meg így már félálomban mondom valamit, tök mást olvastam, meg nem is tudom, múltkor is nevetett valamin, és én meg így mondtam, hogy ja, véletlenül, itt tudom, én Pestót olvastam a Pedro helyett, vagy nem tudom, hogy anya, nem is Pestónak hívják a macskát, meg a nem tudom, meg így, jó, nekem tök mindegy, Pedro is lehet.
1: Jó lesz az. Szóval, hát ez tök jó.
2: Csodálatos volt.
1: Szép, jó élmények ezek.
2: Igen, igen.
1: És ha már a jó élményeknél tartunk, tegnap nem voltál, ugye, a beugrálás?
2: Nem, igen, nekem.
1: Nagyon jó volt, ezt a hallgatóknak mondanám, akik nem jöttek el, hogy legközelebb, ha lesz ilyen, akkor mindenki feltétlenül jöjjenek. Föltett készítettem két kis rövidke videót, nyúlfark nyit a Paks FM Facebook oldalára róla. Láttam, szerintem abban is látszik a hangulat.
2: Meg hangulat is, meg mókás volt
1: meg
2: minden
1: mókás
2: esetre.
1: Volt, nagyon, nagyon vicces volt, tényleg nagyon jók voltak. Most ugye Tibai Eszti is csatlakozott a csapathoz, viszont Várszegi Viktor nem volt, és ugye Janklovics Péter volt a sztárvendég. Hát, szenzációs volt. Tehát szerintem, nem tudom, én nekem nagyon tetszett az első is, tehát amikor a Beleznai Endre volt, igen, mert igen, az Endrének is van egy olyan stílusa, tudod, hogy ezt már ahogy megmozdul.
2: Olyan szerethető Endre, szóval, igen, hogy így nem lehet nem szeretni szerintem, hogy, de a Janklovics Peti is ilyen nekem számomra, hogy ő egy tipikus, meglátod, és már nevet.
1: Igen, abszolút.
2: Tehát, hogy nekem ő olyan, és a Comedy Centralba is, meg maga ez az egész, a stand-up comedy-nek a műfajában, ő egy ilyen színfoltja abszolút ennek az egésznek, és amikor láttam, hogy lesz, de hát nem tudtam megoldani, mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy az, hogy bármikor, hogyha így látom, hogy van valahol, és nem tudom, és el tudunk esetlegesen menni rá, akkor tényleg bármikor, igen, bárhova, mert tényleg nagyon szeretjük. Én is, Lőrinc, aha, is, nagyon úgy, hogy...
1: És egyébként utána készítettem vele riportot, és annyira kellemes, könnyed személyiség. Mm-hmm. Tehát volt már olyan élményem, most nem mondom meg, hogy kivel, persze, de hogy volt olyan élményem, hogy tényleg nagyon-nagyon szereted, mit tudom, és odamész hozzá, és olyan rossz, negatív, mm-hmm, kisugárzás energiája van
2: ennek.
1: Na hát Janklovics Péter az nem ilyen.
2: Nem
1: tehát, hogy ő nagyon, igen, ő nagyon-nagyon pozitív volt, úgyhogy tényleg nagyon jó volt, és nagyon gratulálok ezúton is azoknak, igen, akik részt vettek benne, mert szenzációs volt, jó humorral, nagyon. És őszintén szólva a mi színjátszóink, tehát akik nem...
2: Nem profi
1: úgymond, művészek,
2: igen,
1: bár egyébként a maguk szintjén, vagy a maguk műfajában teljesen profi megcsinálták.
2: Ez ugye
1: csak
2: nem,
1: hogy nem ebből élnek.
2: Ezt akartam mondani, hogy nem a hivatásosak. Nem fizetést kapnak, igen, érte, mert ugye a profikat azt annak szokták, igen, mondani, igen, ez az amatőr, ez ugyanaz, hogy régen minket is most a Tűzvirágnál, hogy egy amatőr együttes, uh-huh, vagyunk, úgymond, de világszínvonalon táncoltak itt annó is a 40 évvel, uh-huh, ezelőtt is, meg nem tudom, szóval, hogy nem
1: én
2: ugyanazt.
1: Én már nem is tenném az amatőrt egyáltalán hozzá, se a Tűzvirághoz, de hozzájuk
2: de az,
1: sem,
2: az amatőr nagyon... az annyi, olyan, mint tudod, amikor az amatőr, mit mondasz, hogy olyan, tényleg ilyen kezdő, hogy jó, egy kis amatőr még.
1: Igen, igen, de ők igen, nem, abszolút
2: nem,
1: profi.
2: Nem, egyáltalán nem.
1: Nagyon, tényleg nagyon jók voltak, csak nem hivatásosak, na most akkor ez a jó szó, a jó kifejezés, úgyhogy tényleg nagyon jó volt, és képzeld el, tudod, amikor legutóbb még így átadás átvételnél beszélgettünk, akkor meséltem, hogy megyek Győrbe,
2: igen,
1: és hogy nagyon-nagyon szeretném, hogy a Nemes Tibor legyen lehetőleg
2: tényleg,
1: a
2: igen,
1: főszereplős.
2: És
1: kérdez, akkora mázlim volt, hogy ő volt.
2: Hú,
1: Vivi...
2: Megőrültél, mi?
1: Fiatal Dolhai Attila, tehát hogy a hangjában,
2: igen,
1: hangjában fiatal is. Dolhai Attila szenzációs, és a párja, tehát, uh-huh, a főszereplő lány, uh-huh, pedig egy nagyon fiatal 25 éves bajai lány volt, tök egyébként, jó, nagy Alma Virágnak, uh-huh, hívják. Hát teljesen, egyszerűen annyira vitték a hátukon, uh-huh, ezt a darabot. Egyébként jó volt az összes többi szereplő is. Uh-huh. Én egy picit a rendező koncepcióját nem értettem, hogy miért
2: jó,
1: csinál egy ilyen nagyon...
2: Jó, mert te is már láttad
1: láttam,
2: a és Rudolfot egy... máshol.
1: Máshol, nem
2: igen,
1: is, igen, nem igen, is egy te... És egyébként tök vicces volt, mert a szünetben, a női mosdóban várakoztunk, és ott egy hölgy ott mesél, így, hát én már láttam Pécsen, meg Pesten is, meg itt láttam a Rudolfot, Kecskén, ott, amit tudod, és így néztem, hogy mondom, Jézusom, van még egy ilyen...
2: Aki
1: őrült,
2: minden hova
1: aki
2: elmegy.
1: Aki egy csomó helyen látta.
2: Ez nem őrültség, ez arról szól, hogy tényleg ahol eléred, és ez a darab, igen, már ugye nem olyan sűrűn játszott darab.
1: Igen.
2: Szóval, hogy ez most ugyanez, mint amikor most visszahozták a Rebekát, meg a nem tudom, igen, milyen darabokat, amiket úgy, meg az Elizabeth, hát,
1: jaj,
2: hogy ez egy olyan dolog, hogy az operetben 600 millió évig játszották, és a Könyöködő jött ki, de nem tudtál rá jegyet szerezni,
1: igen,
2: mert egyszerűen nem lehetett. Hát én emlékszem, amikor így kaptunk rá egyszer jegyet, és el tudtunk menni, és úgy, hogy ilyen, lehet majdnem egy évre rá, vagy egy fél évre rá kaptunk jegyet úgy, hogy hát most vagy el tudsz menni, vagy nem, de úgy tervezett, hogy el tudsz, mert nem lesz több, igen, lehetőséged. jó, most egy kicsit már más a szitu, hogy lehet, hogy mit tudom én, Ticketswapon, vagy nem tudom, találsz rá, nekem is múltkor is, ahogyan tudnék élni nélküledre 600 jegyet dobált föl, uh-huh. persze lebetegszik valaki, mitten ez az amaz uh-huh. Előfordul, de igen, úgyhogy ez nagyon, a Rudolf az egy kifejezett, én maga az egész Sziszi és Ferenc József családjának a darabjait, már ha így mondhatom, az nagy kedvencem.
1: Nekem is, nekem
2: szóval,
1: is óriási
2: azt kedvenc. Szóval, annyira eltalálták.
1: De minden szempontból zseniális egyébként ez a darab is, tehát ahogy föl van építve, ahogy a politikai nézetkülönbségekben, ahogy a szerelem, ahogy aztán igen. ugye az öngyilkosság, ami a vége.
2: Nem spoilerezünk, nem de spoilerezünk, az.
1: De az, hát ezt már szerintem sokan tudja, de egyébként nagyon.
2: Meg most nem itt, igen.
1: Meg hát történelemből is lehet tudni, hogy a Rudolf Korona herceg ugye meghalt méghozzá. Hát persze. Jó, persze vannak ilyen összeesküvés elméletek, hogy valójában igazából az udvar tette el láb alól, vagy valóban öngyilkos lett, de mindegy.
2: Én azt gondolom erről az egészről, ugye ott szerintem itt a vérfertőzés miatt senki nem volt túlságosan egészséges, sem lelkileg, vagy inkább úgy, hogy mentálisan, és én azért tudom elképzelni azt, hogy ő nem véletlenül, vagy nem külső tényezők miatt halt meg, hanem szerintem neki lehet, hogy volt annó egy ilyen mentális kattanása. Betegsége, bekattanása, lehet, bármi. Mert hát figyelj, ott nem tudod, az mégiscsak első unokatestvérekről beszélgetünk, szóval, uh-huh. hogy ugye a gyermek az úgy lett a Sziszi és a Ferenc József, és ugye ez a vérfertőzés, ez nagyon sokszor ugye nyilván kihat bármire, tehát hogy ez nem sokszor voltak egészségesek, sőt nem voltak nagyon egészségesek ezek a gyermekek. Na nem is ez a lényeg, én ezt gondolom, aztán lehet, hogy nem ez volt.
1: Nem tudok nem voltunk szólni, ott. Még igen, nem voltunk ott, nem voltunk tartottuk ott. A lámpát.
2: Sajnos, pedig én Sziszi hercegnő nagyon
1: vagy
2: szívesen lett. De a gyertyát se, és a lámpát se tartottuk. A lámpát nem kapcsoltuk igen. föl és le. Igen.
1: Igen, viszont na, szóval egyszerűen jó szenzációs volt. Hát nyilván állótaps volt a végén, nyilván. Örjöngött a közönség.
2: Ez most ilyen premier előadás volt egyébként, vagy ez most már megy egy ideje?
1: Nem, ez már megy egy ideje, sőt szerintem most ebben az évadban szerintem ez volt az utolsó előadás, de hát szenzációs volt, és tényleg le a kalappal az alkotók előtt. Nyilván, tehát maga a zeneszerző az szerintem a zseniális, tehát nem tudom, én nekem ez így zeneileg fog meg egyébként nagyon, és olyan akik egyébként a magyar szöveget írták. Na az, tehát az valami annyira zseniális, annyira sokat mondó, hogy elképesztő. Na mindegy, ennyi. Szóval igen. szerencsém volt, nagyon jó volt, és nagyon-nagyon örülök, hogy nem hagytam ki, és elmentem, úgyhogy ez egy csudi jó dolog volt, és kipihentem magam, mert hogy én ma, tehát máig szabadságon voltam, ezért nem hallották itt a Paks FM hallgatók
2: igen, akartam,
1: a hangomat.
2: Se a hírekbe, se reggel nem találkoztunk. Már milyen rég, hát ugye én múlt héten is csak egy napot voltam, mert hát káosz igen. hegyek, és úgy egyáltalán nem találkozunk, és a Levivel is úgy megjönöm, Levi ezer éve nem lát, vagy általában meg délután van, és nem mindig találkozunk, vagy ő még lehet, hogy ott hátul van, én itt elől, ugye igen. a stúdió, kettes stúdióban, én itt elől fejezem be. Szóval, hogy igen, úgyhogy mindig így elkerüljük egymást itt.
1: Na, de ma nem kerültük el egymást, úgyhogy ma ez egy szuper kis reggel volt szerintem, és köszi, hogy akkor beültél, és most átveszed a terepet, mert hát, hogy 9 óra 28 perc van, majd dél és egy óra között Levi egy picit elveszi tőled a keverőpultot, mert hogy ő hozza most majd a best of
2: kedvenceket. Ezzel nevettünk igen. kicsit Gabival, hogy pont mondtam, hogy meghallgattam a Levinek az órájából egy-két dalt, és hogy a nyárnak a szelét érzi már Levi, és az ő nyári slágereit hozta, és
1: ami kicsit olyan, mint
2: kicsit egy... nem nyári slágerek, nekem a nyári sláger az egy, nem tudom, Valmár, Well Hello, nem tudom, ilyesmi. Levinek egészen más.
1: Neki ilyen izlandi nyár, vagy nem igen. tudom, tudod, ilyen grönlandi nyár, tehát, hogy egy kicsit a hangulata olyan hűvösebb általában, de igen, nem baj, hát figyelj, igen. legalább van egy kis változatosság.
2: Igen,
1: úgyhogy,
2: igen.
1: Úgyhogy
2: de most... nem, mert ez a jó, tehát hogy ezt gondolom, hogy ez a legjobb nálunk is, hogy mindenki tud olyat és újat hozni, meg marad azon a hogy mondjam, hogy azon a stílus világon maradt, persze szerintem mindkettőnknek abban hasonló, hogy mindenevők vagyunk.
1: Mi nagyon mindenevők,
2: szóval, abszolút. Hogy felőlem aztán lehet tényleg az operettől, a rockig, az összes szám is, akár egy órában is.
1: Abszolút, igen.
2: Mert nekem annyira különböző zenék tetszenek, meg ha az nekem beakad, akkor nekem van olyan, hogy egy számot két órán keresztül hallgatok.
1: Nekem is.
2: Simán el tudom
1: két képzelni. Napig.
2: Két napig is. Ilyen, beszállok a kocsiba, rányomok, és onnantól, mert ki nem szállok a kocsiba, és tényleg.
1: Igen, most én a pick-up-pal vagyok így egyébként, az SDS-nek ez a száma, amit a beszélgetésünk előtt igen. ment. Én nem tudom, egyik reggel itt ezt meghallottam, és hú, mondom, de jó kis.
2: De jó.
1: Pörgős, olyan, hú, nagyon-nagyon, na, és akkor ez így, megyek valamerre, és akkor megyek, és tudod, még ráadásul ilyen tök jó
2: ritmusosan ütembe is, ütembe igen, lehet, az rengeteg szer.
1: Imádom, igen. Imádom. Igen. Na jó, ja. Hát figyelj, akkor átadom a terepet, és egyébként igen. egy hasonlóan jó kis ütemes szám fog jönni, mert a Coldplay Viva la Vida-t
2: jó, az ilyen hozni. Kis spanyolos.
1: Igen, igen, igen. Úgyhogy azt fogom hozni még itt utoljára, és nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak, hogy itt voltatok velem, 6:30 között Harmad Gabit hallottátok az élesztőben. Velem majd legközelebb holnap a szabad péntekben találkozhattok, ahol Vesz Józsival és Traster Tamással fogjuk kidumálni a hét történéseit, lesz miről
2: van
1: beszélni.
2: Bőven, van igen, bőven, van igen. Bőven.
1: Hát nem áll meg az élet, kormányváltás ide vagy oda, az élet nem áll meg, úgyhogy van miről igen. beszélni. És akkor most Vivi hozza nektek egészen jövök. Két óráig a jó kis slágereket. További szép napot mindenkinek, sziasztok! Wake up,
0: wake up, wake up. Mindenki felébredt. Wake up. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggel is veletek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
1: Dexablock.
2: Fájdalom csillapító.
1: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
3: Dexablock. Fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
5: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
6: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan kettőig én leszek veletek, hozom a jó zenéket, aztán hamarosan meglessük, hogy milyen időjárás várható a mai napon, és az óra végén jönnek a közlekedési hírek is. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön egy jó kis trió, Marshmallow, Pink és Sting, tőlük pedig a Dreaming 2023-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Berecki Zolitól szólt a csillagtérkép 2023-ból, mi pedig már nézzük is, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon. Az időkép előrejelzése szerint többször erősen megnövekszik majd a felhőzet, és napközben zápor, zivatar is kialakulhat a térségben. Élénk lökések kísérik majd a déli, délnyugati szelet, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések lehetnek. A reggeli 14 fokot 21 fok váltja a délutánra, úgyhogy egészen jó idő fog kialakulni a térségben. Vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, legyen nálatok a mai napon egy esernyő, ha kimozdultok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

0: most közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan az M0-as autóút felé vezető oldalon a 18-as kilométernél lévő Érdészak csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Szintén az M0-as autóút felé vezető oldalon a 21-es kilométernél lévő 6-os főúti csomópontban a felhajtóágat zárták le. Bátaszék térségében felújítási munkák kezdődtek, a főváros felé vezető oldalon a 163-as és a 162-es kilométer között a leálló, illetve a gyorsító sávot elkerítették a járművek elől, szintén az M6-os autópályán. Ugyanitt a Bátaszék csomópont lehajtóágat is lezárták, helyette a Szekszárd csomópontban visszafordulva lehet a környéket elérni. Bátaszék után a B és C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják, a 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A 6-os főúton Szekszárd térségében a 142-es kilométernél aszfaltmarás miatt félpályás lezárásra számítsatok, reggel 7:30 és délután 17 óráig félpályás lezárás mellett dolgoznak. Hírd határában szintén a 6-os főúton a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszükületre kell számítani. Az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a fél útpályát lezárták. Kalocsa, Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 6-os és a 16-os kilométer között kaszálás zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 82-es és a 111-es kilométer között szintén kaszálás zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Szerencsére balesetet nem látok az utakon, ti is vezessetek óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
2: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Oroszország nyomatékosan felszólította a világ országait, hogy idejében evakuálják Kijevből diplomatáikat arra az esetre, ha Ukrajna megpróbálná meghiúsítani a május 9-i ünnepségeket Moszkvában. A figyelmeztetés Maria Zaharova külügyi szóvivő videónyilatkozatában hangzott el, amelyet szerdán este tettük közzé a diplomáciai tárca honlapján. Zaharova megismételte, hogy az ünnepségeket célba vevő esetleges ukrán támadás esetén elkerülhetetlenné válik az orosz ellencsapás Kijevre. Emlékeztetett arra, hogy hétfőn az orosz védelmi minisztérium hivatalos figyelmeztető nyilatkozatot tett közzé azzal az ukrán fenyegetéssel kapcsolatban, amely szerint Kijev támadást indít Moszkva ellen az összes orosz számára szent ünnep a nagy honvédő háború győzelem napja alkalmával, írja az MTI. Várhatóan 3 nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, és az utasokat onnan juttatják haza az Európai Uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül, jelentette be Mónika García, spanyol egészségügyi miniszter szerdán Madridban. A tárcavezető elmondta, a hajó Granadilla de Abona kikötőjében ér majd partot. Ez a kikötő a sziget déli repülőterének közelében fekszik, így az utasok hazaszállítását is onnan szervezik majd meg. Hozzátette, a fedélzeten mintegy 150-en tartózkodnak, 23 különböző ország állampolgárai, és jelenleg mindannyian tünetmentesek, írja az MTI. Tájékoztató fórumot rendeznek ma délután a Paks Városkártya közösségi kedvezményrendszerhez való csatlakozásban érdekelt vállalkozások számára. A Paks Város önkormányzata által bevezetni kívánt Paksi Városkártya közösségi kedvezményrendszer a szabályozás kidolgozását és az applikáció fejlesztését követően abba a szakaszba lépett, hogy hamarosan megkezdheti működését. Az önkormányzat tervei szerint az idei városnapjára már egy működő applikációval kedveskedhetnek Paks lakosságának. A kártyarendszer a település lakosainak kedvezményes vásárlási lehetőséget, illetve egyéb előnyöket nyújt, ugyanezzel élénkíti a gazdaságot, hozzájárul a kedvezményt biztosító vállalkozások működőképességének fenntartásához, valamint a szolgáltatások minőségi javulásához. Kérik ezért a Pakson szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat, hogy csatlakozzanak a közösségi kedvezményrendszerhez, és a témával kapcsolatos tájékoztatásra várják az elfogadó helyként érdekelt vállalkozások képviselőit. A tájékoztató fórumot ma délután 3:30-kor tartják a Csengély Dénes Kulturális Központ emeleti előterében. Ismét telefonos csalók szedték áldozatukat, ezúttal egy dombovári férfit csaptak be ismeretlenek, gyorsan megtérülő, nagy hozamú pénzügyi lehetőség ígéretével, közölte a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság. A napokban tett feljelentést a dombovári rendőrkapitányságon az a helyi férfi, aki még 2025 nyarán talált az interneten egy befektetési lehetőségről szóló hirdetést. Először telefonon hívták fel, és akkor még nemet mondott, de másodszorra meggyőzték, ezért befizette az első 100 000 forint, amit euróra váltva utalt el. Ezt követően egy alkalmazáson keresztül tartották a kapcsolatot, hetente vagy két hetente hívták az aktuális lehetőségek és befizetések miatt. egyenlege alakulását egy kereskedési platformon tudta követni. Annyira meggyőzte az üzletkötő, hogy egyszer 5 millió, aztán még 3 millió forint kölcsönt vett fel befektetési céllal a férfi. Azt követően újabb ajánlatokat kapott, de már nem akart több hitelt, és jelezte, hogy nem szeretne többet befektetni. Az üzletkötő meggyőzte, hogy segítsen különböző utalásokban. A magyarázat az volt, hogy a kereskedéshez szükséges, hogy legyen pénzmozgás a számláján, ezért utalnak majd oda különböző összegeket, amiket tovább kell küldenie. A kérésnek eleget tett, az egyenlegén akkor már közel 57 ezer dollárt látott, amit szeretett volna kivenni, de a feltételként szabott újabb 2 milliót már nem volt hajlandó befizetni. Ezután még kísérletet tettek, hogy kicsalják a pénzét, a teljes összeg elvesztésével fenyegették, majd megszakadt a kapcsolat. Az átvert férfitől így több mint 8 millió forintot csaltak ki a bűnözők. A rendőrség továbbra is kéri, hogy legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók az online térben kötött üzleteknél.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Robi, hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy jönnek a jó zenék, aztán meglessük, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Szó lesz az eheti eboltásról, ami egészen hétfőig fog tartani Pakson és a környéken. Ne felejtsétek el, kötelező az ebek beoltása, bírság is járhat, hogyha elmulasztjátok, szóval mindenképp menjetek és oltassátok be a kedvenceiteket. Aztán hozok még egy kis infót az Angyal Kommandó 6. születésnapjáról is, hogy mindenképp érdemes velem tartani, az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Most viszont vissza a jó zenékhez, DJ Snake és Justin Bieber fog érkezni, tőlük pedig a Let Me Love You 2016-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

0: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Május 12-én a Kultúrkortyok Szabad Egyetem előadását hallhatjátok Taskenttől az Aral-tóig Üzbegisztán címmel, melynek Radics Tamás lesz a túra vezetője. Ez Babits Mihály Kulturális Központ csatár termében lesz meghallgatható 18 órakor. Május 15-én Kovács Gergő dalestjét hallhatjátok a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében, melyben közreműködik a Ritmo Sportenc Egyesület táncosai, valamint Málinger Anita énekesnő és Pranner Tamás zongora művész is a vendég fellépők között van. Ezt 19 órakor tekinthetitek meg. Május 15-én és 16-án a Simontornyai Vár nap lesz, melyen rengeteg családi program lesz megtekinthető, és rengeteg programon részt lehet venni. A május 16-ai estén 8 órakor a Zaporecs zenekart hallhatjátok, melynek helyszíne a Simontornyai Vár tere lesz. Május 18-án a Kalocsai Színházban egy jó kis darabot láthattok, Szemenszedett igazság, avagy Hazudni tudni kell címmel, melynek szereplői Nyertes Zsuzsa, Fogarasi Bernadett, Egyházi Géza és Várfarvi Sándor lesz. 19 órakor láthatjátok ezt a darabot. Május 20-án Abba és Boniem koncertshow lesz Ladinek Judittal, Fésűs Nellivel és Détár Enikővel Pakson a Csengeiben 19 órakor. Remélem, tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Pablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Ugye nem felejtettétek el, hogy szombat délután 3 és 6 között Top 50? A lista már a nyakunkon, az előkészületek javában zajlanak, és jöhet egy kulisszatitok, többek között Hypaton Out of My Head című dala. Itt lesz nálunk. Ismeritek Sony Fodera dalát? Ha még nem, akkor a Think About Us jó szívvel ajánlom. Ez pedig még csak egy kis kóstoló volt az étlapról. Szombat délután 3-kor jön a teljes lista.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

Nagy Bogitól szólt a Rossz éjszakák 2025-ből, én pedig szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a mai napon is van eboltás Pakson, ma a PSE pályán, reggel 9-től délig, délután pedig 14 és 17 óra között. A holnapi napon Dunakömlődön lesz az eboltás 14 és 17 óra között, május 9-én szombaton 14 és 16 óra között Gyapán, és május 11-én hétfőn pedig 16 és 17 óra között Csámpán. Várnak minden 3 hónapnál idősebb ebet az oltásra, mert hogy tudniillik kötelező, az elmulasztásáért pedig 75 ezer forint bírság is járhat, úgyhogy nem érdemes ezzel szórakozni, pláne azért is nem, mert ezzel megmenthetitek a kutyusotokat. Mi pedig most megyünk tovább, Martin Garrix-el, tőle pedig szóljon a Butterfly.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
2: Reklám.
3: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
4: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
3: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Reklámot hallottatok. És most. Will it be kicks in? Drake, Justin Bieber, hey, I'm a James Smokers. És most vissza a

Dániel Gergő és a Parnokra szól, tőlük pedig a Boldog igazán 2025-ből. Én pedig szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy május 10-én 10 és 16 óra között a Paksi Szivárvány Egyesület szervezésében angyalkommandó családi napot szerveztek, ahol a 6. születésnapjukat ünneplik. Lesz rengeteg szuper program, varázsdoboz, zsákba macska, fehérbotos akadálypálya, kézműves sarok, ügyességi játékok, és még arcfestés és csillám tetoválás lesz a gyermekeknek 10 és 12 óra között, szóval megéri elmenni. A helyszín pedig az adománypont udvara, ez a Dózsa György út 96-os szám alatt van. A rendezvény ingyenes, de az adományokat elfogadják. Nagyon-nagyon jó programnak ígérkezik, szóval mindenképp látogassatok el. Mi viszont megyünk tovább most Post Malone-nal, tőle pedig szóljon az I Had Some Help 2024-ből.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom

0: ágat zárták le. Bátaszék térségében felújítási munkák kezdődtek, a főváros felé vezető oldalon a 163-as és a 162-es kilométer között a leálló, illetve a gyorsító sávot elkerítették a járművek elől, szintén az M6-os autópályán. Ugyanitt a Bátaszék csomópont lehajtóágat is lezárták, helyette a Szekszárd csomópontban visszafordulva lehet a környéket elérni. Bátaszék után a B és C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják, a 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A 6-os főúton Szekszárd térségében a 142-es kilométernél aszfaltmarás miatt félpályás lezárásra számítsatok, reggel 7:30 és délután 17 óráig félpályás lezárás mellett dolgoznak. Hírd határában, szintén a 6-os főúton a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszükületre kell számítani. Az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a fél útpályát lezárták. Kalocsa, Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 6-os és a 16-os kilométer között kaszálás zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 82-es és a 111-es kilométer között szintén kaszálás zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Szerencsére balesetet nem látok az utakon, ti is vezessetek óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Két magyar vonatkozású tudományos hírrel is érkezem majd, ugyanis magyar űrmisszió indulhat a Holdhoz, és 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor. Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, ezzel már ausztrál kutatók foglalkoznak, miközben az egyik repülőgép gyártó azon van, hogy 15 éven belül kijöjjön az első zéró kibocsátású repülőgéppel. Egy éves évfordulója okán újra vizsgálták a szakértők, hogy miért maradt áram nélkül az ibériai félszigeten tavaly 60 millió ember. Érdekes okokat hoztak nyilvánosságra, és dél-koreai kutatók mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel akarják áttörni a nyelvi falakat a színházakban. Ezekkel mind foglalkozunk, valamint azzal, hogy immár biztosan bebizonyosodott, hogy az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
6: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
7: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garancia.

0: 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
1: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az idén márciusban a szezonálisan nem igazított adatok szerint csak a tranzakciókat figyelembe véve a háztartások nettó hitelfelvevők voltak, emellett betéteik állományát is növelték, ezzel szemben a nem pénzügyi vállalatok esetében mind a hitelek, mind a betétek csökkentek, közölte a Magyar Nemzeti Bank. A jegybank honlapján szerdán közzétett adatok szerint tranzakciókból adódóan a háztartások hitelállománya 242,7 milliárd forinttal nőtt 13.265 milliárd forintra. A főbb hitelcélok közül a lakáscélú hitelek 173 milliárd forinttal, a személyi hitelek 40,7 milliárd forinttal, a folyószámla hitelek 16,5 milliárd forinttal, a munkás hitelek 9,6 milliárd forinttal, a babaváró hitelek 5,3 milliárd forinttal nőttek, míg a szabad felhasználású jelzálog hitelek 3,5 milliárd forinttal csökkentek. A háztartások betétállománya ugyancsak nőtt tranzakciókból eredően, összesen 21,3 milliárd forinttal, állománya a hónap végén 15.758 milliárd forint volt. A forintbetétek esetében 2,9 milliárd forintos, a devizabetétek esetében 18,5 milliárd forintos nettó betételhelyezés volt megfigyelhető a hónapban, írja az MTI. Várhatóan 3 nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, és az utasokat onnan juttatják haza az Európai Uniós Polgári Védelmi Mechanizmuson keresztül, jelentette be Mónica García, spanyol egészségügyi miniszter szerdán Madridban. A tárcavezető elmondta, a hajó Granadilla de Abona kikötőjében ér majd partot. Ez a kikötő a sziget déli repülőterének közelében fekszik, így az utasok hazaszállítását is onnan szervezik majd meg. Hozzátette, a fedélzeten mintegy 150-en tartózkodnak, 23 különböző ország állampolgárai, és jelenleg mindannyian tünetmentesek, írja az MTI. Időközi polgármester választást rendeznek Aparhanton, többen is indulnak a település vezetéséért. Aparhant korábbi polgármestere nemrégiben jelentette be, hogy visszavonul pozíciójából, így időközi választást kellett kiírni a településen, melyet május 31-én tartanak. A Bonyhád melletti község vezetéséért 7 jelölt is indul a választáson, Fábián László, Cseke Csaba, Bankbarajt Zsuzsanna, Visnyei Gabriella, Cakó Ernő, Sasvári Erika és Olá Magdolna méretteti meg magát a voksoláson. A jelöltek mindegyike függetlenként indul a választáson. Aparhanton 2 szavazókörben adhatják majd le voksaikat a választópolgárok. A településen összesen 807 választásra jogosult személy szavazhat az időközi választáson. Az egyes számú szavazókörbe tartozó lakosok az önkormányzati hivatalban, a kettes számú szavazókörbe tartozók az óvodában adhatják majd le voksaikat. Kiállítás nyílik májusban Nagydorogon, olvasható a Nagyközség hivatalos közösségi oldalán. A Nagydorogi Kézimunka és Hagyományőrző Egyesület a palóchímzés és makramézás alapjai című szakkörön készült munkákból nyit tárlatot. A kiállítást május 29-én pénteken este 6 órakor nyitja meg Csikóné Rózsa szakkörvezető a Nagydorogi Házasság kötőteremben. A tárlat május 29-től június 12-ig lesz látogatható.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Köszi, Robi, a híreket, a stúdióban pedig ismét Takásnai Vivi. Sziasztok! Remélem ebben az órában is velem tartotok, ugyanis jönnek a Paks FM legjobb slágerei. Aztán elkezdünk hangolódni a következő Best of órára is, ugyanis Levi hozza déltől egyik a kedvenceit, és egy igazi nyárváró bulit csapott nekünk egy órán keresztül, szóval megéri velünk tartani akkor is. Kicsit beszélünk majd a T. Denny-ről készült dokumentumfilmről is, ahol elmeséli, hogy mi is történt vele az utóbbi időben. Márta Alex, azaz By Alex is beszél arról, hogy mikor tervezi abba hagyni a zenélést, és hogy mik a tervei a jövőre nézve, és a Bombon nagy koncert is szóba kerül, ahol megtudhatjuk, hogy kik lesznek a sztárvendégek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön nagy kedvencem, David Guetta, Teddy Swims és a Toons & I közösen a Gun Gun Gun 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

Martin a Topli Börtől szólt a Need One című sláger, többek között ezzel a dallal is készül nektek. Grac a Levi kollégám a Best of órában, ugyanis jönnek a kedvencei déltől egyig. És ha már tavasz van, de már szinte érződik a nyárnak a fuvallata, ilyen dalokkal készült nektek, ami az ő számára a nyarat jelenti, úgyhogy érdemes minket hallgatni déltől egyig a Best of órában is. Én is hoztam egy jó kis nyári slágert, Vámár és Szikora Ropi fog szólni, tőlük pedig a balatoni nyár 2025-ből.

Philo és Apu, azaz By Alex közöse szólt, tőlük pedig a Sehol se 2023-ból. Na hát By Alex-szel rengeteg minden történt az utóbbi időben. Az egyik nagy változás az ő életében az, hogy újra az X-faktor zsűri tagjába ülhetett, és alig várja már, hogy friss, tehetséges fiatalokkal dolgozhasson. A másik pedig az, hogy Instagramon csinált egy ilyen kérdezfeleleket a rajongóival, és valaki megkérdezte tőle, hogy mi az élet célja. A válasz az volt, hogy egy idő után szeretné abba hagyni a zenét, és inkább csak könyvet szeretne írni. Ugye már 2014-ben megjelent az első Özséb egy öngyilkos Miskolcon című regénye, melyet polgári nevén, azaz Márta Alexként jegyez, de tervben van, sőt, már írja a következő regényét is, de még nem jött el az ideje a kiadásának, úgyhogy várjuk ezt is, valamint én várom az új és jó zenéket By Alex és a Sleptől, úgyhogy most megyünk tovább a jó kis dalokkal itt a Paks FM-en. Szóljon Jennifer Lopez-től az Ain't Your Mama 2016-ból.

Ti Dani és Szakács Gergő szólt, tőlük pedig az Életem című sláger 2023-ból. Na hát én megnéztem mindkét részt a Ti Dani, azaz Telegdi Dániel dokumentum filmjéről, ami az utóbbi két évét öleli magába. Kendőzetlen őszintességgel mesél a mélypontjairól, a kontrollvesztésről és az újrakezdésről is. Ugye többek között megkérdezték a szüleit, testvérét, unokatestvérét és a legjobb barátait, akik úgymond ott voltak vele a végsőkig és kitartottak mellette. Nagyon felemás érzéseim voltak ezzel kapcsolatban. Dani azt mondta, hogy azért indult el a lejtőn, mert rengeteg olyan cikk és olyan hírforrás jelent meg róla, hogy ő milyen rossz, és hogy milyen negatív dolgok keringenek körülötte, hogy úgy volt vele, hogy nem is ilyen vagyok, de ha azt akarjátok, akkor ilyen leszek, és innen indult le a lejtőn, és ugye belecsúszott mindenbe, alkohol és drog problémái voltak, emiatt ugye a vége az lett, hogy összeesett az orra, és emiatt kénytelen maszkot hordani. Nagyon megviselték a történtek, és az is, hogy tényleg azt mondhatom, hogy talán jó útra tért, bár kicsit hiányérzetem van, mert arról, hogy hogy jött ki ebből, vagy kik segítenek neki, mint például anno a toxikómába Szabó Győző mesélt, ugye, hogy Csernussal mentek végig ezen. Itt egy kicsit ilyen hiányérzetem volt, hogy oké, összeesett az orrod, és akkor utána mi történt, hogy mi történik éppen most, mit csináltok, mivel tudjátok jobbá tenni az életeteket, vagy maga azt az életvitelt, amit ti csináltok, zenészek. Úgyhogy nekem egy kicsit ez volt, ami egy ilyen hiányérzet volt benne, de egyébként meg örülök, hogy megnéztem, mert tényleg kicsit sokkolt ez az egész, és én nagyon szeretem az ilyen dokumentumfilmeket, legyen az tényleg a sztárvilágból, anno az Amy Winehouse, Whitney Houston, Avicii filmek, mert kicsit újra gondolja az ember a saját életét is, meg hogy mi veszik körbe. Úgyhogy tényleg ajánlom, mert érdekes beszélgetés volt Teledi Danival, de mi most megyünk vissza a jó zenékhez. Rater fog szólni. A Where is my husband, egy jó kis David Guetta remixe 2026-ból.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek.
0: Reklámot hallottatok.

0: Fox FM. Would you rather go?
1: Elhoztuk neked a legnagyobb slágereket.
0: Fox FM.
2: Fox FM.

Auk Csilla és Szolnoki Péter, szólt tőlük pedig a Féltelek 1999-ből. Hát én ezt a dalt annyira nagyon szeretem, hogy tényleg még el is tudok rajta érzékenyülni, mert annyira csodás, Auk Csilla is, és Szolnoki Péternek a hangját egyszerűen imádom, és azt is tudjátok, már többször elmondtam, hogy nekem a Bombon zenekar az egy ilyen gyermekkori nagy kedvencem volt a szüleim által, vagy révén, és ez a mai napig megmaradt, nagyon szerettem Szolnoki Péternek maga a lényét, ahogy a zenéhez, a dalszövegekhez nyúl. Na hát, jubileumi koncerttel készül nekünk a Bombon együttes, 30 éves lett, hát egészen elképesztő, szinte olyan fiatal, mint én vagyok. Na de nem is ez a lényeg, hanem visszarepít bennünket a legszebb múltbéli pillanatokba, és nem véletlenül hoztam nektek ezt a slágert, mert rengeteg csodás közreműködő és vendégfellépő is lesz ezen a koncerten, többek között Auk Csilla is, valamint jön még Charlie, Gangsta Zoli, és még sokan mások, szóval tényleg megéri elmenni és kicsit visszarepülni a 90-es, 2000-es évekbe a Bombonnal, de ugyebár ők a mai napig aktívan részt vesznek a zenei világban, és jönnek ki a jobbnál jobb slágereik, de azért én azt gondolom, hogy a 90-es évek nem csak nekik, de úgy eleve itt a magyar zenei világban az egy nagyon erős évtized volt, úgyhogy szerintem megéri ellátogatni a Papp László Sport Arénába május 16-án este. Úgyhogy akinek még nincs jegye, az szerezze be minél előbb. Mi viszont most haladunk tovább a jó zenékkel. Tom Grennan-től fog szólni a Don't Break the Heart 2024-ből.

0: Pablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Ugye nem felejtettétek el, hogy szombat délután 3 és 6 között top 50? A lista már a nyakunkon, az előkészületek javában zajlanak, és jöhet egy kulisszatitok, többek között Hypaton, Out of My Head című dala. Itt lesz nálam.

0: jó szívvel ajánlom. Ez pedig még csak egy kis kóstoló volt az étlapról. Szombat délután 3-kor jön a teljes lista.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombat

0: Timbaland és Carrie Hilson szólt, tőlük pedig a The Way I Are 2007-ből. Én ezzel a dallal búcsúzom, de csak egy rövid időre, mert most átadom a stúdiót Levinek, aki déltől egyig hozza az ő nyári slágereit. Tartsatok velünk, én majd egy órakor érkezem Robi hírei után vissza hozzátok, és hozom a Paks FM legjobb slágereit. Tartsatok velünk!
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620 428 8566. E-mail címük dobau.kft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
3: Hát, szükségem lenne segítségre a tavaszi nagy takarításhoz. Ablakpucolás, függönylevétel. Túl nagy ez a ház már nekem.
4: Szükségem van segítségre egy héten legalább egyszer. A munka, a gyerekek mellett.
5: Hamarosan megnyitjuk az irodaházat. El kell kezdeni szervezni a takarító és karbantartó személyzetet is.
2: A megoldás üzemeltetek.hu. Ingatlan üzemeltetés, épületgépészeti rendszerek ellenőrzése és üzemeltetése, karbantartás és takarítás egy helyen. Intézmények, irodaházak, szállodák, sportcsarnokok mellett vállaljuk lakások, családi házak egyszeri vagy folyamatos takarítását is. Profi és gyors munkavégzés, megbízható segítség. Keressen minket és tekintse meg referencialistánkat. Üzemeltetek.hu. További információ a 20 519 68 79-es telefonszámon vagy a GNA ingatlan irodában. Paks, Villany utca 18.
1: Reklámot hallottatok. Társadalmi célú reklám.
6: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boté és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhet.

0: szívesen, egy mosollyal.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza pártelnökét, Magyar Pétert, írja az MTI. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnökének, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendszerváltó népünnepét szervez az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. A tegnapi napon kezdetét vette Pakson a kutyaoltás. 5 napon keresztül 5 helyszínre települnek ki a városban dr. Angyal László és dr. Király László állatorvosok, hogy elvégezzék az ebek beoltását. A veszettség elleni oltás minden 3 hónapnál idősebb kutya számára évente egyszer kötelező és rendkívül fontos, mondta a rádiónknak Király László.
5: A veszettség elleni védőoltás az nagyon fontos dolog, mivel a veszettség, betegség maga az ugye egy emberre is veszélyes dolog, nem csak az állatokra. Méghozzá nagyon veszélyes, tehát ez egy halálos betegség. Tehát abban az esetben, hogyha a betegségnek tünetei jelentkeznek állaton, illetve emberen, akkor sajnos már nem lehet segíteni. Egy vírusos betegség, tehát úgy kell elképzelni, hogy nyállal terjed maga a vírus. Tegyük fel, hogy harapás van, akkor egyértelmű, hogy egy nyállal be tud kerülni a szervezetbe a vírus. Másrészt pedig, hogyha valakinek mondjuk seb van a kezén, és nyállal érintkezik, és nem történt harapás, akkor is történik fertőződés. Maga a vírus az nem túl ellenálló, tehát nagyon könnyen elpusztul, viszont hogyha bekerült a szervezetbe, akkor az idegpályák mentén feljut az agyba, tehát itt nem került be a véráramba a vírus, tehát nagyon nehéz is kimutatni magát a betegséget a kezdeti stádiumba. Felmegy az agynak egy bizonyos részébe a vírus, ott elszaporodik, és onnan gyakorlatilag a nyálmirigyekbe jut az idegek mentén, és így történik igazából a fertőzés.
4: Pénteken Dunakömlő, szombaton Gyapán, hétfőn pedig Csámpán is lesz oltás. A veszettség elleni oltás elmulasztása 75 000 forint bírsággal büntethető. Tájékoztató fórumot rendeznek ma délután a Paks Városkártya közösségi kedvezményrendszerhez való csatlakozásban érdekelt vállalkozások számára. A Paksváros önkormányzata által bevezetni kívánt Paksi Városkártya közösségi kedvezményrendszer a szabályozás kidolgozását és az applikáció fejlesztését követően abba a szakaszba lépett, hogy hamarosan megkezdheti működését. Az önkormányzat tervei szerint az idei városnapjára már egy működő applikációval kedveskedhetnek Paks lakosságának. A kártyarendszer a település lakosainak kedvezményes vásárlási lehetőséget, illetve egyéb előnyöket nyújt, ugyanezzel élénkíti a gazdaságot, hozzájárul a kedvezményt biztosító vállalkozások működőképességének fenntartásához, valamint a szolgáltatások minőségi javulásához. Kérik ezért a Pakson szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat, hogy csatlakozzanak a közösségi kedvezményrendszerhez, és a témával kapcsolatos tájékoztatásra várják az elfogadóhelyként érdekelt vállalkozások képviselőit. A tájékoztató fórumot ma délután 3:30-kor tartják a Csengély Dénes Kulturális Központ emeleti előterében. Családi napot rendeznek a Madarak és Fák napján a Paksi Városi Múzeumban, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem fontosságára. A Magyarországon már több mint 100 éves hagyománnyal bíró napot május 10-én ünneplik, ehhez a hagyományhoz csatlakozik most a Paksi intézmény is a családi nappal. A programra többek között kézműves foglalkozásokkal, madárkereső játékkal, udvari játékokkal várják a résztvevőket. Rossz idő esetén a gyermekeknek szóló foglalkozásokat a múzeumban rendezik meg. A programra május 9-én szombaton délelőtt 9:30-tól délután 13:30-ig várnak mindenkit, a részvétel ingyenes.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most következik Best of kedvencek Levitől. Személyes kedvencek, válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül a Paksfm-en.
0: Szó se róla, imádom a tavaszt, de néha azért elfog az érzés, hogy most már nagyon rajta lennék a totál nyárias vibe-akon is. Én Gracza Levente vagyok, és az elkövetkezendő egy órában az én Best of kedvencek órámban olyan számokat válogattam össze, amik nekem abszolút a nyár feelingét hozzák már. Remélhetőleg egyiktől másiktól nektek is megjön a kedvetek. Elsőként a Spongültől fogjátok hallani a Dorset Perception-t egyenesen 2001-ből, vad pszichedelikus latinos dallamok a brit duótól, utána Plumtree jön a kanadai bandától a Scott Pilgrim. Majd ismét latinos bossanovás irányba fogunk kanyarodni, a Thievery Corporation-től fogjátok hallani a Para Sempre című tracket Elin Melgarejo előadásában. Utána következik egy kis röjjékszóp, az egyik korai slágerük a fantasztikus utcán menéshez tökéletes Apple, majd a Haim tesók következnek a Summer Girl, azaz a nyári Choice című számukkal, majd ezt a blokkot Martin a Topli Bird zárja a Need One katartikus ritmusaival, de a szó most meg egyelőre a Spongelén, Dorset Perception, ez következik egy szám, ami abszolút meghatározza nekem a nyarat.
3: Best of kedvencek Levitől, déltől egyig. A keverőpultnál Gracza Levente.

Martin a Tappy Bird-től hallottátok a Need One felhozó ritmusait, és már megyünk is tovább, ez ugyanis az én Best of nyárváró kedvenceim. Grimes következik a Kill vs. Maim, amit annak idején Pécsen rengeteget hallgattam nyáron, utána a Pink Floyd is megmutatkozik a felhozó lüktetésű, de annál hátborzongatóbb szöveggel bíró Free Four az 1972-es Obscured by Clouds című albumukról, utána, mivel a nyárnak szerintem van egy abszolút kísérteties és szívet tépő vonzata is, főleg a nyári éjszakákra gondolok, következzen egy kis vadfruttik, a Bush Samba taktusait fogjátok hallani a srácoktól, utána ezt a blokkot, de még nem egészen a Best of kedvencek urámat, ismét a Spongő zárja, My Head Feels Like a Frisbee következik, tényleg egy kis latinos lüktetés, szintén 2001-ből, szintén ugyanarról az albumról, mint amiről az első szám is származik, ők nagyon rajtak voltak akkoriban ezeken a vibe-okon. Úgyhogy átadom a szót Grimesnak, a művésznőtől a Kill vs. Maim következik. Let's go!

A Spongle-től hallottátok a My Head Feels Like a Frisbee című szerzeményt 2001-ből egyenesen, és ezzel a nyárváró Best of kedvencek órán végéhez érkeztünk, még egy valami van hátra. Majláth Júlia és Kovács Judit ős klasszikusa az Imádok élni kissé modernebb köntösben, a Csini Baba című Tímár Péter film 1996-ban kijött filmzenéjeként következik. Egy szám, ami a nyári éjszakák hangulatát 100%-osan visszahozza a számomra. Remélem, hogy ti is bírni fogjátok.

0: a Paks FM slágereivel.
1: Rablóból elég lehet 40, de a Paks FM slágereiből több kell, legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: Ugye nem felejtettétek el, hogy szombat délután 3 és 6 között Top 50? A lista már a nyakunkon, az előkészületek javában zajlanak, és jöhet egy kulisszatitok, többek között Hypaton, Out of My Head című dala. Itt lesz nálam.

0: azt jó szívvel ajánlom. Ez pedig még csak egy kis kóstoló volt az étlapról. Szombat délután 3-kor jön a teljes lista.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Reklámot hallottatok. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója. A vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
4: Kellemes napot mindenkinek. 2026. május 7-e csütörtök 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Kötelező e-boltások kezdődtek Pakson. Hamarosan elindulhat a Paksi Városkártya program. Megújul a PFC pályája. Már is jövök a részletekkel.
1: Paks FM hírek.
4: A tegnapi napon kezdetét vette Pakson a kutyaoltás. 5 napon keresztül 5 helyszínre települnek ki a városban dr. Angyal László és dr. Király László állatorvosok, hogy elvégezzék az ebek beoltását. A veszettség elleni oltás minden 3 hónapnál idősebb kutya számára évente egyszer kötelező és rendkívül fontos, mondta a rádiónknak Király László.
5: Veszettség elleni védőoltás az

0: nagyon fontos dolog, mivel a veszettség, betegség maga az ugye egy emberre is veszélyes dolog, nem csak az állatokra. Méghozzá nagyon veszélyes, tehát ez egy halálos betegség. Tehát abban az esetben, hogyha a betegségnek tünetei jelentkeznek állaton, illetve emberen, akkor sajnos már nem lehet segíteni. Egy vírusos betegség, tehát úgy kell elképzelni, hogy nyállal terjed maga a vírus. Tegyük fel, hogy harapás van, akkor egyértelmű, hogy egy nyállal be tud kerülni a szervezetbe a vírus. Másrészt pedig, hogyha valakinek mondjuk seb van a kezén, és nyállal érintkezik, és nem történt harapás, akkor is történik fertőződés. Maga a vírus az nem túl ellenálló, tehát nagyon könnyen elpusztul, viszont hogyha bekerült a szervezetbe, akkor az idegpályák mentén feljut az agyba, tehát itt nem kerül be a véráramba a vírus, tehát nagyon nehéz is kimutatni magát a betegséget a kezdeti stádiumba. Felmegy az agynak egy bizonyos részébe a vírus, ott elszaporodik, és onnan gyakorlatilag a nyálmirigyekbe jut az idegek mentén, és így történik igazából a fertőzés.
1: Pénteken Dunakömlődön, szombaton Gyapán, hétfőn pedig Csámpán is lesz oltás. A veszettség elleni oltás elmulasztása 75.000 forint bírsággal büntethető. Tájékoztató fórumot rendeznek ma délután a Paksvároskártya közösségi kedvezményrendszerhez való csatlakozásban érdekelt vállalkozások számára. A Paksváros önkormányzata által bevezetni kívánt Paksi Városkártya közösségi kedvezményrendszer a szabályozás kidolgozását és az applikáció fejlesztését követően abba a szakaszba lépett, hogy hamarosan megkezdheti működését. Az önkormányzat tervei szerint az idei város napjára már egy működő applikációval kedveskedhetnek Paks lakosságának. A kártyarendszer a település lakosainak kedvezményes vásárlási lehetőséget, illetve egyéb előnyöket nyújt, ugyanezzel élénkíti a gazdaságot, hozzájárul a kedvezményt biztosító vállalkozások működőképességének fenntartásához, valamint a szolgáltatások minőségi javulásához. Kérik ezért a Pakson szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat, hogy csatlakozzanak a közösségi kedvezményrendszerhez, és a témával kapcsolatos tájékoztatásra várják az elfogadóhelyként érdekelt vállalkozások képviselőit. A tájékoztató fórumot ma délután 3:30-tól tartják a Csengély Dénes Kulturális Központ emeleti előterében. Családi napot rendeznek a Madarak és Fák napján a Paksi Városi Múzeumban, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem fontosságára. A Magyarországon már több mint 100 éves hagyománnyal bíró napot május 10-én ünneplik, ehhez a hagyományhoz csatlakozik most a Paksi intézmény is a családi nappal. A programra többek között kézműves foglalkozásokkal, madárkereső játékkal, udvari játékokkal várják a résztvevőket. Rossz idő esetén a gyermekeknek szóló foglalkozásokat a múzeumban rendezik meg. A programra május 9-én szombaton délelőtt 9:30-tól délután 13:30-ig várnak mindenkit. A részvétel ingyenes.
2: Paks FM hírek.
1: Időközi polgármester választást rendeznek Aparhanton, többen is indulnak a település vezetéséért. Aparhant korábbi polgármestere nemrégiben jelentette be, hogy visszavonul pozíciójából, így időközi választást kellett kiírni a településen, melyet május 31-én tartanak. A Bonyhád melletti község vezetéséért 7 jelölt is indul a választáson, Fábián László, Cseke Csaba, Bankbarajt Zsuzsanna, Visnyei Gabriella, Cakó Ernő, Sasvári Erika és Olá Magdolna méretteti meg magát a voksoláson. A jelöltek mindegyike függetlenként indul a választáson. Aparhanton 2 szavazókörben adhatják majd le voksaikat a választópolgárok. A településen összesen 807 választásra jogosult személy szavazhat az időközi választáson. Az egyes számú szavazókörbe tartozó lakosok az önkormányzati hivatalban, a kettes számú szavazókörbe tartozók az óvodában adhatják majd le voksaikat. Kiállítás nyílik májusban Nagydorogon, olvasható a Nagyközség hivatalos közösségi oldalán. A Nagydorogi Kézimunka és Hagyományőrző Egyesület a palóchímzés és makramézás alapjai című szakkörön készült munkákból nyit tárlatot. A kiállítást május 29-én pénteken este 6 órakor nyitja meg Csikóné Rózsa szakkörvezető a Nagydorogi Házasságkötőteremben. A tárlat május 29-től június 12-ig lesz látogatható. Ismét telefonos csalók szedték áldozatukat, ezúttal egy dombovári férfit csaptak be ismeretlenek, gyorsan megtérülő, nagy hozamú pénzügyi lehetőség ígéretével, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A napokban tett feljelentést a dombovári rendőrkapitányságon az a helyi férfi, aki még 2025 nyarán talált az interneten egy befektetési lehetőségről szóló hirdetést. Először telefonon hívták fel, és akkor még nemet mondott, de másodszorra meggyőzték, ezért befizette az első 100 000 forint forintot, amit euróra váltva utalt el. Ezt követően egy alkalmazáson keresztül tartották a kapcsolatot, hetente vagy két hetente hívták az aktuális lehetőségek és befizetések miatt. Egyenlege alakulását egy kereskedési platformon tudta követni. Annyira meggyőzte az üzletkötő, hogy egyszer 5 millió, aztán még 3 millió forint kölcsönt vett fel befektetési céllal a férfi. Azt követően újabb ajánlatokat kapott, de már nem akart több hitelt, és jelezte, hogy nem szeretne többet befektetni. Az üzletkötő meggyőzte, hogy segítsen különböző utalásokban. A magyarázat az volt, hogy a kereskedéshez szükséges, hogy legyen pénzmozgás a számláján, ezért utalnak majd oda különböző összegeket, amiket tovább kell küldenie. A kérésnek eleget tett, az egyenlegén akkor már közel 57 ezer dollárt látott, amit szeretett volna kivenni, de a feltételként szabott újabb 2 milliót már nem volt hajlandó befizetni. Ezután még kísérletet tettek, hogy kicsalják a pénzét, a teljes összeg elvesztésével fenyegették, majd megszakadt a kapcsolat. Az átvert férfitől így több mint 8 millió forintot csaltak ki a bűnözők. A rendőrség továbbra is kéri, hogy legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók az online térben kötött üzleteknél.
2: És most, sporthírek a Paksefemen.
1: 7. helyen zárta a bajnokságot a Tarka SC Szekszárd. A női NB1-es kosárlabda csapata hétvégén Pasaréten lépett pályára, ahol a 7. helyért zajló rájátszás párharc második mérkőzését rendezték, amelyet szoros küzdelemben 68-74-re megnyertek a Vasas Akadémia ellen. A csapat legjobbjai Dombai Réka, Liza Kárlen és Gorisza Isa voltak. A találkozót Magyar Bianca, a KSC vezetőedzője is értékelte a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. Számítottam rá, hogy szoros mérkőzés lesz, hiszen a Vasas mindig jó hazai pályán. Itt most arról kell beszélni inkább, hogy Teodorán Alexandra és Molnár Budácsik Dorottya visszavonul. Mindkettejüknek gratulálok, fantasztikus pályafutásuk volt. Örülök, hogy két győzelemmel fejeztük be az idényt, fogalmazott Magyar Bianca. A bajnokság végével, ahogy azt a vezetőedző is kiemelte, egy jelentős változás is beáll a csapat életében, ugyanis visszavonul a KSC évek óta oszlopos tagjának számító Teodorán Alexandra, aki a gárda csapatkapitánya is volt. A játékos a Szekszárd színeiben 3 bajnoki ezüst, 1 bajnoki bronz, 3 magyar kupa ezüst, 1 magyar kupa bronz, valamint egy Európa kupa bronzérem büszke tulajdonosa. Ezen kívül a 2018-as soproni magyar kupa győztes együttes vezére is ő volt. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
2: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most
4: 13 óra 8 perc van, és Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem mindenkinek csodásan telik a délutánja. Én ebben az órában hozom még nektek a jó zenéket. Ezen kívül meglessük, hogy milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön, és azt is megtudhatjuk, hogy holnap milyen időjárásra számíthatunk az időkép előrejelzése szerint. Tartsatok velem, most pedig megyünk tovább Lady Gagával és Bruno Mars-szal, tőlük pedig szóljon a Die With A Smile 2024-ből.
2: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Május 12-én a Kultúrkortyok Szabad Egyetem előadását hallhatjátok Taskenttől az Araltóig Üzbegisztán címmel, melynek Radics Tamás lesz a túra vezetője. Ez Babits Mihály Kulturális Központ csatár termében lesz meghallgatható 18 órakor. Május 15-én Kovács Gergő dalestjét hallhatjátok a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében, melyben közreműködik a Ritmus Sportánc Egyesület táncosai, valamint Málinger Anita énekesnő és Pranner Tamás zongora művész is a vendég fellépők között van. Ezt 19 órakor tekinthetitek meg. Május 15-én és 16-án a Simontornyai Vár nap lesz, melyen rengeteg családi program lesz megtekinthető, és rengeteg programon részt lehet venni. A május 16-ai estén 8 órakor a Zaporecs zenekart hallhatjátok, melynek helyszíne a Simontornyai Vár tere lesz. Május 18-án a Kalocsai Színházban egy jó kis darabot láthattok, Szemenszedett igazság, avagy Hazudni tudni kell címmel, melynek szereplői nyerte Zsuzsa, Fogarasi Bernadett, Egyházi Kéza és Várfarvi Sándor lesz, 19 órakor láthatjátok ezt a darabot. Május 20-án Abba és Boniem koncertshow lesz Ladinek Judittal, Fésűs Nellivel és Détár Enikővel Pakson a Csengeiben 19 órakor. Remélem, tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap, azaz pénteken. Az időkép előrejelzése szerint hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszít az erejéből, legfeljebb nyugaton, északnyugaton élékülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7-13, délután pedig 20-26 fokot is mérhetünk. Nálunk olyan 23 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet a délután folyamán. Szerencsére esernyőre a holnapi napon nem lesz szükség, de ennek ellenére vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyek.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok.

Robin Schulz és David Guetta, szól tőlük pedig a She The Light 2016-ból. Na hát teljessé vált a Strandfesztivál nulladik napja is, augusztus 19-én Zamárdiban, a már korábban bejelentett Timmy Trumpet és a Purple Disco Machine mellett a DJ, német producer Robin Schulz is fellépett, akit az imént hallhattunk. De lesz egy újdonság is a Strandfesztiválon, egy 90-es éveket megidéző vízparti színpad is, ahol többek között a Grófeus, a Splash, Erős és Piggy Boy, Cosmix, Vétek és az Animal Cannibals is fellép, valamint a német Eurodance nagyágyú Mr. President is, az éjszaka pedig Rakoncai ül majd a zongora mögé. Természetesen a magyar nagyágyúk is ott lesznek, Azerie, Majka, Carson Koma, Blaha Louisiana, Bagosi Brothers Company, Dezs, Betonhofi, Jude Law, és még sokan mások, szóval mindenki megtalálja szerintem a kedvéhez valót. Én már alig várom, igaz, ez már nagyon a nyár vége, de mégis ez a fesztivál az, amit mindig nagyon-nagyon várunk, és nagyon készülünk rá. Ez egy nagyon jó buli, imádjuk a hangulatát. Idén két napot vállaltam, ahogy szerintem már az utóbbi időben többször is előfordult, mert én szombaton mindig esküvőzöm, de a 20-án és a 21-én lesznek az én nagy kedvenceim, szóval majd tudósítalak benneteket a koncertekről, viszont most megyünk tovább. Hát egy 90-es évek slágerrel, mivel is mással szóljon az Animal Cannibals-szal, na mindenki azt akarja.

0: Calvin Harris és Clementine Douglas-ot, tőlük pedig a Blessing 2025-ből. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek a mai napra. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Legközelebb holnap reggel 9:30-kor ismét találkozunk, és hozom nektek a jó zenéket. Most viszont átadom a stúdiót Levinek, aki egészen 6-ig itt lesz veletek. Csodás napot nektek a nap hátralévő részében. Én Takács Nagy Vivi voltam. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Paks FM slágereivel. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
2: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok. A mikrofonnál Tokai Róbert. Oroszország nyomatékosan felszólította a világ országait, hogy idejében evakuálják Kijevből diplomatáikat arra az esetre, ha Ukrajna megpróbálná meghiúsítani a május 9-i ünnepségeket Moszkvában. A figyelmeztetés Maria Zaharova külügyi szóvivő videónyilatkozatában hangzott el, amelyet szerdán este tettük közzé a diplomáciai tárca honlapján. Zaharova megismételte, hogy az ünnepségeket célba vevő esetleges ukrán támadás esetén elkerülhetetlenné válik az orosz ellencsapás Kijevre. Emlékeztetett arra, hogy hétfőn az orosz védelmi minisztérium hivatalos figyelmeztető nyilatkozatot tett közzé azzal az ukrán fenyegetéssel kapcsolatban, amely szerint Kijev támadást indít Moszkva ellen az összes orosz számára szent ünnep a nagy honvédőháború győzelem napja alkalmával, írja az MTI. Tájékoztató fórumot rendeznek ma délután a Paks Városkártya közösségi kedvezményrendszerhez való csatlakozásban érdekelt vállalkozások számára. A Paks Város önkormányzata által bevezetni kívánt Paksi Városkártya közösségi kedvezményrendszer a szabályozás kidolgozását és az applikáció fejlesztését követően abba a szakaszba lépett, hogy hamarosan megkezdheti működését. Az önkormányzat tervei szerint az idei városnapjára már egy működő applikációval kedveskedhetnek Paks lakosságának. A kártyarendszer a település lakosainak kedvezményes vásárlása.

0: Más lehetőséget, illetve egyéb előnyöket nyújt. Ugyanezzel élénkíti a gazdaságot, hozzájárul a kedvezményt biztosító vállalkozások működőképességének fenntartásához, valamint a szolgáltatások minőségi javulásához. Kérik ezért a Pakson szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat, hogy csatlakozzanak a közösségi kedvezményrendszerhez, és a témával kapcsolatos tájékoztatásra várják az elfogadó helyként érdekelt vállalkozások képviselőit. A tájékoztató fórumot ma délután 3:30-tól tartják a Csengély Dénes Kulturális Központ emeleti előterében. Kiállítás nyílik májusban Nagydorogon, olvasható a Nagyközség hivatalos közösségi oldalán. A Nagydorogi Kézimunka és Hagyományőrző Egyesület a palóchímzés és makramézás alapjai című szakkörön készült munkákból nyit tárlatot. A kiállítást május 29-én pénteken este 6 órakor nyitja meg Csikóné Rózsa szakkörvezető a Nagydorogi Házasságkötőteremben. A tárlat május 29-től június 12-ig lesz látogatható.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: 7. helyen zárta a bajnokságot a Tarka SC Szekszárd. A női NB1-es kosárlabda csapat a hétvégén Pasaréten lépett pályára, ahol a 7. helyért zajló rájátszás párharc második mérkőzését rendezték, amelyet szoros küzdelemben 68-74-re megnyertek a Vasas Akadémia ellen. A csapat legjobbjai Dombai Réka, Liza Kárlen és Gorisza Isa voltak. A találkozót Magyar Bianca, a KSC vezetőedzője is értékelte a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. Számítottam rá, hogy szoros mérkőzés lesz, hiszen a Vasas mindig jó hazai pályán. Itt most arról kell beszélni inkább, hogy Teodorán Alexandra és Molnár Budácsik Dorottya visszavonul. Mindkettejüknek gratulálok, fantasztikus pályafutásuk volt. Örülök, hogy két győzelemmel fejeztük be az idényt, fogalmazott Magyar Bianca. A bajnokság végével, ahogy azt a vezetőedző is kiemelte, egy jelentős változás is beáll a csapat életében, ugyanis visszavonul a KSC évek óta oszlopos tagjának számító Teodorán Alexandra, aki a gárda csapatkapitánya is volt. A játékos a Szekszárd színeiben 3 bajnoki ezüst, 1 bajnoki bronz, 3 magyar kupa ezüst, 1 magyar kupa bronz, valamint 1 Európa kupa bronzérem büszke tulajdonosa. Ezen kívül a 2018-as soproni magyar kupa győztes együttes vezére is ő volt.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 14 óra 4 perc, május 7-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, elképesztő lendület ezen a kissé borongós, de amúgy nagyon kellemes májusi délutánon. Kezdjük is bele, kezdjünk zenékkel! Szombor következik, 2025-ből az Undressed. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.
1: Összegöt.

Sia-tól és David Guetta-tól hallhattátok a 2025-ös Beautiful People című tracket. Nos, május 7-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Gizella, Szaniszló, Dalma, Napóleon, Bendegúz és Germán nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Már megyünk is tovább zenékkel. Robin Schulz és Wes következik az Alane 2020-ból.

0: Paks FM. Paksi előadóval a folytatásban.
1: Paks FM.
2: Kezdetben volt a szó. A szó Isten.

ok nélkül meggyűlöltek. Mikor pedig eljön az ügyvéd, akit küldök majd nektek az atyától, az igazság szelleme, aki az atyától jön ki, ő tanúságot tesz majd mellettem. De ti is tanúságot tesztek.

közeledik az óra, sőt el is jött most, hogy szétszóródjatok, mindenki az övéhez, engem pedig egyedül adjatok. De nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy békétek legyen bennem. A világban szorongattatás lesz a részetek, de bátorság, én legyőztem.

Ray Dalton szólt az imént, 2024-ből hallottátok az All We Got című számot. Nos, még két track következik, egy a Paloma Faith-tól és Szigálától, egy pedig Dr. Bérestől és Zalatnai Cinitől, utána pedig egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán már jövök is vissza, csak egy pillanatra törjük meg ennek a csodálatos májusi délutának a lendületét. A Szó Szigálái és Paloma Faith-i Lullaby. Ezt fogjátok hallani 2018-ból.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
4: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros tévében.
3: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok.

Miley Cyrus-t hallhattátok, ez volt 2025-ből az End of the World, azaz a világ vége című szám, hát reméljük, hogy az még azért odébb van. Folytassuk tovább valami mással, Mark Embor következik, 2024-ből fogjátok hallani a Belong Together című számot, let's go!

0: slágereivel. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Ugye nem felejtettétek el, hogy szombat délután 3 és 6 között top 50? A lista már a nyakunkon, az előkészületek javában zajlanak, és jöhet egy kulisszatitok, többek között Hypaton, Out of My Head című dala. Itt lesz nálunk.

0: azt jó szívvel ajánlom. Ez pedig még csak egy kis kóstoló volt az étlapról. Szombat délután 3-kor jön a teljes lista.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620 428 8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
4: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az idén márciusban a szezonálisan nem igazított adatok szerint csak a tranzakciókat figyelembe véve a háztartások nettó hitelfelvevők voltak, emellett betéteik állományát is növelték, ezzel szemben a nem pénzügyi vállalatok esetében mind a hitelek, mind a betétek csökkentek, közölte a Magyar Nemzeti Bank. A jegybank honlapján szerdán közzétett adatok szerint tranzakciókból adódóan a háztartások hitelállománya 242,7 milliárd forinttal nőtt 13.265 milliárd forintra. A főbb hitelcélok közül a lakás célú hitelek 173 milliárd forinttal, a személyi hitelek 40,7 milliárd forinttal, a folyószámla hitelek 16,5 milliárd forinttal, a munkás hitelek 9,6 milliárd forinttal, a babaváró hitelek 5,3 milliárd forinttal nőttek, míg a szabad felhasználású jelzálog hitelek 3,5 milliárd forinttal csökkentek. A háztartások betétállománya ugyancsak nőtt tranzakciókból eredően, összesen 21,3 milliárd forinttal, állománya a hónap végén 15.758 milliárd forint volt. A forintbetétek esetében 2,9 milliárd forintos, a devizabetétek esetében 18,5 milliárd forintos nettó betételhelyezés volt megfigyelhető a hónapban, írja az MTI. A tegnapi napon kezdetét vette Pakson a kutyaoltás, 5 napon keresztül 5 helyszínre települnek ki a városban dr. Angyal László és dr. Király László állatorvosok, hogy elvégezzék az ebek beoltását. A veszettség elleni oltás minden 3 hónapnál idősebb kutya számára évente egyszer kötelező és rendkívül fontos, mondta el rádiónknak Király László.
6: A veszettség elleni védőoltás az nagyon fontos dolog, mivel a veszettség, betegség maga az ugye egy emberre is veszélyes dolog, nem csak az állatok. Méghozzá nagyon veszélyes, tehát ez egy halálos betegség. Tehát abban az esetben, hogyha a betegségnek tünetei jelentkeznek állaton, illetve emberen, akkor sajnos már nem lehet segíteni. Egy vírusos betegség, tehát

0: mert úgy kell elképzelni, hogy nyállal terjed maga a vírus. Tegyük fel, hogy harapás van, akkor egyértelmű, hogy egy nyállal be tud kerülni a szervezetbe a vírus. Másrészt pedig, hogyha valakinek mondjuk sebb van a kezén, és nyállal érintkezik, és nem történt harapás, akkor is történik fertőződés. Maga a vírus az nem túl ellenálló, tehát nagyon könnyen elpusztul, viszont hogyha bekerült a szervezetbe, akkor az idegpályák mentén feljut az agyba, tehát itt nem kerül be a véráramba a vírus, tehát nagyon nehéz is kimutatni magát a betegséget a kezdeti stádiumba. Felmegy az agynak egy bizonyos részébe a vírus, ott elszaporodik, és onnan gyakorlatilag a nyálmirigyekbe jut az idegek mentén, és így történik igazából a fertőzés.
1: Pénteken Dunakömlődön, szombaton Gyapán, hétfőn pedig Csámpán is lesz oltás. A veszettség elleni oltás elmulasztása 75 000 forint bírsággal büntethető. Tájékoztató fórumot rendeznek ma délután a Paksvároskártya közösségi kedvezményrendszerhez való csatlakozásban érdekelt vállalkozások számára. A Paksváros önkormányzata által bevezetni kívánt Paksi Városkártya közösségi kedvezményrendszer a szabályozás kidolgozását és az applikáció fejlesztését követően abba a szakaszba lépett, hogy hamarosan megkezdheti működését. Az önkormányzat tervei szerint az idei városnapjára már egy működő applikációval kedveskedhetnek Paks lakosságának. A kártyarendszer a település lakosainak kedvezményes vásárlási lehetőséget, illetve egyéb előnyöket nyújt. Ugyanezzel élénkíti a gazdaságot, hozzájárul a kedvezményt biztosító vállalkozások működőképességének fenntartásához, valamint a szolgáltatások minőségi javulásához. Kérik ezért a Pakson szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat, hogy csatlakozzanak a közösségi kedvezményrendszerhez, és a témával kapcsolatos tájékoztatásra várják az elfogadó helyként érdekelt vállalkozások képviselőit. A tájékoztató fórumot ma délután 3:30-tól tartják a Csengély Dénes Kulturális Központ emeleti előterében.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
3: A pontos idő 15 óra 4 perc, május 7-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Switch Disco, az első track Yoga. 2025-ben jön az I Found You, let's go!
2: És most. Egy újabb óra.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 19 Celsius fok van odakint, borult időnk van egész álló nap, melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél, záporok, zivatarok tarkítják az időt, és valóban sárga figyelmeztetés van kiadva, zivatarra itt-ott az országban leszakadhat az ég. Úgy tűnik, hogy nálunk ez nem lesz jellemző, csak ez a borult felhős idő, és nézzük csak, hogy mi várható viszont az elkövetkezendő napokban. Holnap péntek lesz 8-a, 23 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, vissza fog térni a jó idő pillanat. Belül, sőt, szombatra már magas UVB sugárzás értékre is figyelmeztet bennünket. Az oldal 25 fok lesz, vasárnap pedig már 26, a jövő hetet igazi nyári a hőséggel 28 fokkal fogjuk kezdeni. Ami azt illeti, úgy tűnik, hogy a jövő hét eleje hétfőtől csütörtökig csapadékos, esős, zivataros szellemben fog lezajlani, egy betörő hidegfronti hatás következtében, hát ezért az a nagy hőség hétfőn, úgy tűnik, mert hogy csütörtökre 21 fokig fog csökkenni majd a hőmérséklet, de ennyire még azért ne szaladjunk előre, a mai nap még elszórtanított zivatarok előfordulhatnak, de holnaptól kezdve már csak felhős idő lesz a jellemző, és megyünk fölfelé hőmérsékletügyileg, vasárnap 26 fokban tetőzünk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés, ellátásbiztonság, klímavédelem,

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A Kalocsaváros Óvodáiért Alapítvány szeretettel hív minden érdeklődőt a május 9-én, azaz holnap után 15 órától kezdődő jótékonysági gála műsorára a Kalocsavárosi Színházba. Fellépnek a Kalocsai Liszt Ferenc Alapokú Művészeti Iskola néptáncosai, a Kalocsa Bokréta Népművészeti Együttes, a Bemapó utcai tagovoda, a Csokonai utcai tagovoda, a Zöldfa utcai tagovoda és a Lurkó Palota óvoda óvodásai. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a jótékonysági gála műsorra. Május 12-én, azaz kedden 18 órától Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermében ismét Kultúrkortyok Szabad Egyetem előadás várja az érdeklődőket, ezúttal Radics Tamás túravezető előadását hallgathatjátok meg Taskenttől az Araltóig Üzbegisztán címmel díjtalan belépés mellett. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 8-án, holnap pénteken lesz vetítés. Három premier is várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Bálna Dal című animációs családi kalandfilm, 18 órától az Ördög Prádát visel második része Meryl Streep-pel, Anne Hathaway-el, Emily Blunt-tal és Stanley Tucci-val a főszerepekben. 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier, a Mortal Kombat második része.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül. Rossz ötlet. Zene szünet nélkül. Jobb. Jobb. Sokkal jobb. Hazafelé. Hazafelé tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM. Összeköt.

No Wait hallottátok, ez volt a 2025-ös Red All About It. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a kisé borongós, de azért nagyon kellemes májusi délutánnak a lendületét. Amethyst Kia, Gregory Porter és Moby következik a 2021-es Natural Blues.

Alexandra Stan és Nervous szólt az imént a Come Into My World 2021-ből. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi következik a hír összefoglalóval, de aztán mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő órákat.

0: Manox FM. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
2: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
1: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
4: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza pártelnökét, Magyar Pétert, írja az MTI. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnökének, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendszerváltó népünnepét szervez az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. A tegnapi napon kezdetét vette Pakson a kutyaoltás. 5 napon keresztül 5 helyszínre települnek ki a városban dr. Angyal László és dr. Király László állatorvosok, hogy elvégezzék az ebek beoltását. A veszettség elleni oltás minden 3 hónapnál idősebb kutya számára évente egyszer kötelező és rendkívül fontos, mondta a rádiónknak Király László.
6: A veszettség elleni védőoltás az nagyon fontos dolog, mivel a veszettség, betegség maga az ugye egy emberre is veszélyes dolog, nem csak az állatokra. Méghozzá nagyon veszélyes, tehát ez egy halálos betegség. Tehát abban az esetben, hogyha a betegségnek tünetei jelentkeznek állaton, illetve emberen, akkor sajnos már nem lehet segíteni. Egy vírusos betegség, tehát úgy kell elképzelni, hogy nyállal terjed maga a vírus. Tegyük fel, hogy harapás van, akkor egyértelmű, hogy egy nyállal be tud kerülni a szervezetbe a vírus. Másrészt pedig, hogyha valakinek mondjuk sebb van a kezén, és nyállal érintkezik, és nem történt harapás, akkor is történik fertőződés. Maga a vírus az nem túl ellenálló, tehát nagyon könnyen elpusztul, viszont hogyha bekerült a szervezetbe, akkor az idegpályák mentén feljut az agyba, tehát itt nem kerül be a véráramba a vírus, tehát nagyon nehéz is kimutatni magát a betegséget a kezdeti stádiumba. Felmegy

0: az agynak egy bizonyos részébe a vírus, ott elszaporodik, és onnan gyakorlatilag a nyálmirigyekbe jut az idegek mentén, és így történik igazából a fertőzés.
1: Pénteken Dunakömlődön, szombaton Gyapán, hétfőn pedig Csámpán is lesz oltás. A veszettség elleni oltás elmulasztása 75.000 forint bírsággal büntethető.
2: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: 7. helyen zárta a bajnokságot a Tarka SC Szekszárd. A női NB1-es kosárlabda csapata hétvégén Pasaréten lépett pályára, ahol a 7. helyért zajló rájátszás párharc második mérkőzését rendezték, amelyet szoros küzdelemben 68-74-re megnyertek a Vasas Akadémia ellen. A csapat legjobbjai Dombai Réka, Liza Kárlen és Gorisza is voltak. A találkozót Magyar Bianca, a KSC vezetőedzője is értékelte a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. Számítottam rá, hogy szoros mérkőzés lesz, hiszen a Vasas mindig jó hazai pályán. Itt most arról kell beszélni inkább, hogy Teodorán Alexandra és Molnár Budácsik Dorottya visszavonul. Mindkettejüknek gratulálok, fantasztikus pályafutásuk volt. Örülök, hogy két győzelemmel fejeztük be az idényt, fogalmazott Magyar Bianca. A bajnokság végével, ahogy azt a vezetőedző is kiemelte, egy jelentős változás is beáll a csapat életében, ugyanis visszavonul a KSC évek óta oszlopos tagjának számító Teodorán Alexandra, aki a gárda csapat kapitánya is volt. A játékos a Szekszárd színeiben 3 bajnoki ezüst, 1 bajnoki bronz, 3 magyar kupa ezüst, 1 magyar kupa bronz, valamint 1 Európa kupa bronzérem büszke tulajdonosa. Ezen kívül a 2018-as soproni magyar kupa győztes együttes vezére is ő volt.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most...
3: A pontos idő 16 óra 4 perc, május 7-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig, ahogy ezt beígérettem az előző óra végén, Golden, ez következik Huntrix-től, de David Guetta tavalyi remixében. Let's go!
2: És most egy újabb óra.

Ariana Grande-t hallottátok, ez volt a We Can't Be Friends, Wait For Your Love 2024-ből. Nos, május 7-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Gizella, Szaniszló, Dalma, Napóleon, Bendegúz és Germán nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Michael Jackson és Paul McCartney örök Say Say Say-jel következik, Kygo 2023-as remixében. Let's go!

Álvaro Solártól hallottátok a 2025-ös Konkáma című trekket. Nos, még két szám következik, egy Mabeltől, egy pedig Horváth Tamástól, utána pedig egy kis reklám elejéig lelépünk, de aztán már jövök is vissza, és folytatódik a zenék sorozata itt a Paks FM hullámosszán. Az most Mabelé, Don't Call Me Up. Ez a track címe 2019-ből.

0: tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Két magyar vonatkozású tudományos hírrel is érkezem majd, ugyanis magyar űrmisszió indulhat a Holdhoz, és 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor. Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, ezzel már ausztrál kutatók foglalkoznak, miközben az egyik repülőgépgyártó azon van, hogy 15 éven belül kijöjjön az első zéró kibocsátású repülőgéppel. Egy éves évfordulója okán újra vizsgálták a szakértők, hogy miért maradt áram nélkül az ibériai félszigeten tavaly 60 millió ember. Érdekes okokat hoztak nyilvánosságra, és dél-koreai kutatók mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel akarják áttörni a nyelvi falakat a színházakban. Ezekkel mind foglalkozunk, valamint azzal, hogy immár biztosan bebizonyosodott, hogy az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
5: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátságút 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
4: Anya, ugye hazavisszük?
0: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
6: Dexoblock.
7: Fájdalom csillapító.
6: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
8: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
6: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
9: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
10: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
11: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottatok.

Lizától, Dozsakettől és Reitől hallottátok a Born Again című tracket 2025-ből, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a kisebb borongós, de nagyon kellemes, a hőmérsékletben úszó májusi délutánnak a lendületét. Rose és Bruno Mars következik az EPT 2024-ben.

0: Biztonság az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Hát, szükségem lenne segítségre a tavaszi nagy takarításhoz. Ablakpucolás, függönylevétel. Túl nagy ez a ház már nekem.
2: Szükségem van segítségre egy héten legalább egyszer. A munka, a gyerekek mellett.
3: Hamarosan megnyitjuk az irodaházat. El kell kezdeni szervezni a takarító és karbantartó személyzetet is.
2: A megoldás üzemeltetek.hu. Ingatlan üzemeltetés, épületgépészeti rendszerek ellenőrzése és üzemeltetése, karbantartás és takarítás egy helyen. Intézmények, irodaházak, szállodák, sportcsarnokok mellett vállaljuk lakások, családi házak egyszeri vagy folyamatos takarítását is. Profi és gyors munkavégzés, megbízható segítség. Keressen minket és tekintse meg referencialistánkat. Üzemeltetek.hu. További információ a 20 519 6879-es telefonszámon vagy a GNA ingatlan irodában. Paks, Villany utca 18.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Oroszország nyomatékosan felszólította a világ országait, hogy idejében evakuálják Kijevből diplomatáikat arra az esetre, ha Ukrajna megpróbálná meghiúsítani a május 9-i ünnepségeket Moszkvában. A figyelmeztetés Maria Zaharova külügyi szóvivő videónyilatkozatában hangzott el, amelyet szerdán este tettük közzé a diplomáciai tárca honlapján. Zaharova megismételte, hogy az ünnepségeket célba vevő esetleges ukrán támadás esetén elkerülhetetlenné válik az orosz ellencsapás Kijevre. Emlékeztetett arra, hogy hétfőn az orosz védelmi minisztérium hivatalos figyelmeztető nyilatkozatot tett közzé azzal az ukrán fenyegetéssel kapcsolatban, amely szerint Kijev támadást indít Moszkva ellen az összes orosz számára szent ünnep, a nagy honvédő háború győzelem napja alkalmával, írja az MTI. Várhatóan 3 nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, és az utasokat onnan juttatják haza az Európai Uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül, jelentette be Mónika García, spanyol egészségügyi miniszter szerdán Madridban. A tárcavezető elmondta, a hajók Granadilla de Abona kikötőjében ér majd partot. Ez a kikötő a sziget déli repülőterének közelében fekszik, így az utasok hazaszállítását is onnan szervezik majd meg. Hozzátette, a fedélzeten mintegy 150-en tartózkodnak, 23 különböző ország állampolgárai, és jelenleg mindannyian tünetmentesek, írja az MTI. Időközi polgármester választást rendeznek Aparhanton, többen is indulnak a település vezetéséért. Aparhant korábbi polgármestere nemrégiben jelentette be, hogy visszavonul pozíciójából, így időközi választást kellett kiírni a településen, melyet május 31-én tartanak. A Bonyhád melletti község vezetéséért 7 jelölt is indul a választáson, Fábián László, Cseke Csaba, Bankbarajt Zsuzsanna, Visnyei Gabriella, Cakó Ernő, Sasvári Erika és Olá Magdolna méretteti meg magát a voksoláson. A jelöltek mindegyike függetlenként indul a választáson. Aparhanton 2 szavazókörben adhatják majd le voksaikat a választópolgárok. A településen összesen 807 választásra jogosult személy szavazhat az időközi választáson. Az egyes számú szavazókörbe tartozó lakosok az önkormányzati hivatalban, a kettes számú szavazókörbe tartozók az óvodában adhatják majd le voksaikat. Ismét telefonos csalók szedték áldozatukat, ezúttal egy dombovári férfit csaptak be ismeretlenek, gyorsan megtérülő, nagy hozamú pénzügyi lehetőség ígéretével, közölte a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság. A napokban tett feljelentést a dombovári rendőrkapitányságon az a helyi férfi, aki még 2025 nyarán talált az interneten egy befektetési lehetőségről szóló hirdetést. Először telefonon hívták fel, és akkor még nemet mondott, de másodszorra meggyőzték, ezért befizette az első 100 000 forint, amit euróra váltva utalt el. Ezt követően egy alkalmazáson keresztül tartották a kapcsolatot, hetente vagy 2 hetente hívták az aktuális lehetőségek és befizetések miatt. Egyenlege alakulását egy kereskedési platformon tudta követni. Annyira meggyőzte az üzletkötő, hogy egyszer 5 millió, aztán még 3 millió forint kölcsönt vett fel befektetési céllal a férfi. Azt követően újabb ajánlatokat kapott, de már nem akar több hitelt, és jelezte, hogy nem szeretne többet befektetni. Az üzletkötő meggyőzte, hogy segítsen különböző utalásokban. A magyarázat az volt, hogy a kereskedéshez szükséges, hogy legyen pénzmozgás a számláján, ezért utalnak majd oda különböző összegeket, amiket tovább kell küldenie. A kérésnek eleget tett, az egyenlegén akkor már közel 57 000 dollárt látott, amit szeretett

0: volna kivenni, de a feltételként szabott újabb 2 milliót már nem volt hajlandó befizetni. Ezután még kísérletet tettek, hogy kicsalják a pénzét, a teljes összeg elvesztésével fenyegették, majd megszakadt a kapcsolat. Az átvert férfitól így több mint 8 millió forintot csaltak ki a bűnözők. A rendőrség továbbra is kéri, hogy legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók az online térben kötött üzleteknél.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
2: A pontos idő 17 óra 4 perc, május 7-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb, fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót. Mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, 2024-ben jön Katy Perry-től a Lifetimes, let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 19 Celsius fok van odakint, egész álló nap borult időnk volt, melegfronti jellegű tünetek jelentkeztetnek az arra érzékenyeknél, záporok, zivatarok tarkítják az időt, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket, és valóban sárga figyelmeztetés van kiadva zivatarra, úgy tűnik, hogy itt a mi környékünkön nem fog esni, de szerte az országban előfordulhatnak zivatarok. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap 8-a lesz péntek, és sokkal jobb időnk lesz, 23 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, a felhős idő megmarad, úgy tűnik, hogy péntek, szombat, vasárnap egész hétvégén, de 9-én szombaton magas UVB sugárzásra figyelmeztet bennünket az oldal. Szombaton már 25 fok lesz, vasárnap pedig már 26, és a jövő hetet, a 11-ét, a hétfőt egy 28 fokos hőséggel fogjuk indítani, de mindez egy közelgő hidegfrontnak az előjele lesz, amely némi csapadékkal, zivatarokkal érkezik majd, és egészen csütörtökig, egészen 21 fokig rontja majd nekünk a szitút, és egy kis csapadék is hoz majd magával, de ennyire még felesleges előre szaladni, amennyi bizonyos, hogy a holnapi nap már kellemesebben fog alakulni a mainál, 23 fok lesz a max, de a magas UVB sugárzási értékekre szombaton 9-én figyeljetek majd oda.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A Kalocsa Város Óvodáiért Alapítvány szeretettel hív minden érdeklődőt a 9-én 15 órától kezdődő jótékonysági gálaműsorára a Kalocsa Városi Színházba. Fellépnek a Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosai, a Kalocsa Bokréta Népművészeti Együttes, a Bemapó utcai tagovoda, a Csokonai utcai tagovoda, a Zöldfa utcai tagovoda és a Lurkó Palota óvoda óvodásai. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a jótékonysági gálaműsorra. Május 12-én, azaz kedden 18 órától Szekszárdon a Babics Mihály Kulturális Központ csatártermében ismét Kultúrkortyok Szabad Egyetem előadás várja az érdeklődőket. Ezúttal Radics Tamás túravezető ad elő Taskenttől az Araltóig Üzbegisztán címmel díjtalan belépés mellett. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb holnap, azaz 8-án pénteken lesz vetítés. Három premier is várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Bálnada című animációs családi kalandfilm, 18 órától az Ördög Prádát visel második része, Meryl Streep-el, Anne Hathaway-el, Emily Blunt-el és Stanley Tucci-val a főszerepben. Majd 8 óra 30 perctől ismét egy premier, a Mortal Kombat második része.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: látta, miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukása után.
1: Madárcsi Csergés, nézzünk meg is.
2: És a legjobb zenei válogatás az idei tavaszodhoz.
1: Paks FM.
2: Paks FM.

Olivia Dean-t hallottátok, ez volt a 2025-ös So Easy to Fall in Love. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a kissé borongós, de azért kellemes májusi délutánnak a lendületét. Mr. Belt következik, az It's Not Right, But It's Okay 2024-ből.

Ez volt a Last Frequencies és a 2024-es Love is the Only Thing. Nos, ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, én Gracza Levente vagyok, és holnap reggel az élesztőben találkozhatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!

0: FM slágereivel.
1: Bux FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az idén márciusban a szezonálisan nem igazított adatok szerint csak a tranzakciókat figyelembe véve a háztartások nettó hitelfelvevők voltak, emellett betéteik állományát is növelték, ezzel szemben a nem pénzügyi vállalatok esetében mind a hitelek, mind a betétek csökkentek, közölte a Magyar Nemzeti Bank. A jegybank honlapján szerdán közzétett adatok szerint tranzakciókból adódóan a háztartások hitelállománya 242,7 milliárd forinttal nőtt 13.265 milliárd forintra. A főbb hitelcélok közül a lakás célú hitelek 173 milliárd forinttal, a személyi hitelek 40,7 milliárd forinttal, a folyószámla hitelek 16,5 milliárd forinttal, a munkás hitelek 9,6 milliárd forinttal, a babaváró hitelek 5,3 milliárd forinttal nőttek, míg a szabad felhasználású jelzálog hitelek 3,5 milliárd forinttal csökkentek. A háztartások betétállománya ugyancsak nőtt tranzakciókból eredően, összesen 21,3 milliárd forinttal, állománya a hónap végén 15.758 milliárd forint volt. A forintbetétek esetében 2,9 milliárd forintos, a devizabetétek esetében 18,5 milliárd forintos nettó betételhelyezés volt megfigyelhető a hónapban, írja az MTI. A tegnapi napon kezdetét vette Pakson a kutyaoltás. 5 napon keresztül 5 helyszínre települnek ki a városban dr. Angyal László és dr. Király László állatorvosok, hogy elvégezzék az ebek beoltását. A veszettség elleni oltás minden 3 hónapnál idősebb kutya számára évente egyszer kötelező és rendkívül fontos, mondta a rádiónknak Király László.
5: A veszettség elleni védőoltás az nagyon fontos dolog, mivel a veszettség, betegség maga az ugye egy emberre is veszélyes dolog, nem csak az állatok. Méghozzá nagyon veszélyes, tehát ez egy halálos betegség. Tehát abban az esetben, hogyha a betegségnek tünetei jelentkeznek állaton, illetve emberen, akkor sajnos már nem lehet segíteni. Egy vírusos betegség, tehát úgy kell elképzelni, hogy nyállal terjed maga a vírus. Tegyük fel, hogy harapás van, akkor egyértelmű, hogy egy nyállal be tud kerülni a szervezetbe a vírus. Másrészt pedig, hogyha valakinek mondjuk sebb van a kezén, és nyállal érintkezik, és nem történt harapás, akkor is történik fertőződés. Maga a vírus az nem túl ellenálló, tehát nagyon könnyen elpusztul, viszont hogyha bekerült a szervezetbe, akkor az idegpályák mentén feljut az agyba, tehát itt nem kerül be a véráramba a vírus, tehát nagyon nehéz is kimutatni magát a betegséget a kezdeti stádiumba. Felmegy az agynak egy bizonyos részébe a vírus, ott elszaporodik, és onnan gyakorlatilag a nyálmirigyekbe jut az idegek mentén, és így történik igazából a fertőzés.
4: Pénteken Dunakömlődön, szombaton Gyapán, hétfőn pedig Csámpán is lesz oltás. A veszettség elleni oltás elmulasztása 75.000 forint bírsággal büntethető. Kiállítás nyílik májusban Nagydorogon, olvasható a Nagykösség hivatalos közösségi oldal.

0: Talán. A Nagydorogi Kézimunka és Hagyományőrző Egyesület a palóchímzés és makramézás alapjai című szakkörön készült munkákból nyit tárlatot. A kiállítást május 29-én pénteken este 6 órakor nyitja meg Csikóné Rózsa szakkörvezető a Nagydorogi Házasságkötőteremben. A tárlat május 29-től június 12-ig lesz látogatható.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Box FM. Összekött.
1: Sziasztok, én Orbán Rudi vagyok, és fogadjátok sok szeretettel a Kereszthúzat című dalomat a Paks FM slágereként.

0: rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Ugye nem felejtettétek el, hogy szombat délután 3 és 6 között Top 50? A lista már a nyakunkon, az előkészületek javában zajlanak, és jöhet egy kulisszatitok, többek között Hypaton, Out of My Head című dala. Itt lesz nálam.

0: azt jó szívvel ajánlom. Ez pedig még csak egy kis kóstoló volt az étlapról. Szombat délután 3-kor jön a teljes lista.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc

0: 10%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
1: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza pártelnökét, Magyar Pétert, írja az MTI. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnökének, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendszerváltó népünnepét szervez az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. Időközi polgármester választást rendeznek Aparhanton, többen is indulnak a település vezetéséért. Aparhant korábbi polgármestere nemrégiben jelentette be, hogy visszavonul pozíciójából, így időközi választást kellett kiírni a településen, melyet május 31-én tartanak. A Bonyhád melletti község vezetéséért 7 jelölt is indul a választáson, Fábián László, Cseke Csaba, Bankbarajt Zsuzsanna, Visnyei Gabriella, Cakó Ernő, Sasvári Erika és Olá Magdolna méretteti meg magát a voksoláson. A jelöltek mindegyike függetlenként indul a választáson. Aparhanton 2 szavazókörben adhatják majd le voksaikat a választópolgárok. A településen összesen 807 választásra jogosult személy szavazhat az időközi választáson. Az egyes számú szavazókörbe tartozó lakosok az önkormányzati hivatalban, a kettes számú szavazókörbe tartozók az óvodában adhatják majd le voksaikat. Családi napot rendeznek a Madarak és Fák napján a Paksi Városi Múzeumban, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem fontosságára. A Magyarországon már több mint 100 éves hagyománnyal bíró napot május 10-én ünneplik, ehhez a hagyományhoz csatlakozik most a Paksi intézmény is a családi nappal. A programra többek között kézműves foglalkozásokkal, madárkereső játékkal, udvari játékokkal várják a résztvevőket. Rossz idő esetén a gyermekeknek szóló foglalkozásokat a múzeumban rendezik meg. A programra május 9-én szombaton délelőtt 9:30-tól délután 13:30-ig várnak mindenkit. A részvétel ingyenes.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: 7. helyen zárta a bajnokságot a Tarka SC Szekszárd. A női NB1-es kosárlabda csapat a hétvégén Pasaréten lépett pályára, ahol a 7. helyért zajló rájátszás párharc második mérkőzését rendezték, amelyet szoros küzdelemben 68-74-re megnyertek a Vasas Akadémia ellen. A csapat legjobbjai Dombai Réka, Liza Kárlen és Gorisza Isa voltak. A találkozót Magyar Bianca, a KSC vezetőedzője is értékelte a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. Számítottam rá, hogy szoros mérkőzés lesz, hiszen a Vasas mindig jó hazai pályán. Itt most arról kell beszélni inkább, hogy Teodorán Alexandra és Molnár Budácsik Dorottya visszavonul. Mindkettejüknek gratulálok, fantasztikus pályafutásuk volt. Örülök, hogy 2 győzelemmel fejeztük be az idényt, fogalmazott Magyar Bianca. A bajnokság végével, ahogy azt a vezetőedző is kiemelte, egy jelentős változás is beáll a csapat életében, ugyanis visszavonul a KSC évek óta oszlopos tagjának számító Teodorán Alexandra, aki a gárda csapat kapitánya is volt. A játékos a Szekszárd színeiben 3 bajnoki ezüst, 1 bajnoki bronz, 3 magyar kupa ezüst, 1 magyar kupa bronz, valamint egy Európa kupa bronzérem büszke tulajdonosa. Ezen kívül a 2018-as soproni magyar kupa győztes együttes vezére is ő volt.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.